hagyományhoz való viszonya is. A romantikus kortáncban, zenében is a mozgalmi ideológiához illeszhető elemeket válogatta ki a hagyományból, jobbára a jelen elvárásait vetítve vissza a múltra. Az ilyen hagyomány értelmezés korlátozó. Mi már nem elégszünk meg ezzel, mi a teljes múlt értékeire vagyunk kíváncsiak. Mai identitásunkat a hagyományos műveltség sokszínűségének tudomásul vétele határozza meg. A mai előadásban erről a színes örökségből szeretnénk néhány jelenetet felvillantani Pesovár Ernő összegyűjtött dokumentumai és tánctörténeti tanulmányai segítségével. A megszólaló zenéket a Magyar Állami Népi Együttes Táncos Magyarok című historikus tánc előadásához készült kísérőzenémből válogattam, mely 2000-ben CD-n is megjelent. Haladjunk hát időrendben. A kezdeti időket természetesen mélységes mély homály fedi. A magyarok legrégibb énekeiről, táncairól szinte semmit sem tudunk. Ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lettek volna. Elejtett megjegyzések, félmondatok és a későbbi népzenei adatok utalnak ugyan a hajdani gazdag zene és tánc életre, de hiteles felélesztésükre nem nyújtanak elegendő támpontot. Ezért ezekre az ősi időkre szabad zenei asszociációk laza összekapcsolásával emlékeztetek, tudván, hogy ez semmiképpen nem rekonstrukció, csak egyfajta romantikus újraálmodás a mai köntösbe öltöztetése annak a kevés adatnak, amely ekkor táncairól, zenéről ránk maradt. Így az örökre elveszett magyar hősi ének helyét Arany János költeményével töltöm ki, melyet a Buda halála című eposzában adott egy korabeli énekmondó szájába. A rege a csodaszarvasról a honfullalás legendáit eleveníti fel. Elénekléséhez egy valódi mongol hősi ének dallamát kölcsönöztem. Egy orgonán játszott sirató dallam háttéréből bontakozik ki egyik legősibb, de a 20. századot is megért népszokásunk, a regölés. A homályos múlt képei a középkori keresztény világ fogalmaival keverednek. Mind a sirató, mind a regősének nagyon-nagyon archaikus tradícióról vallanak, szinte csoda, hogy a népszokások napjainkig fenntartották. A téli napfordulóhoz, a nap újjászületéséhez kötődő regölés művelői a legtöbb esetben már nem tudták a mágikus szavak értelmét. Az is rég elhalványult a kollektív emlékezetben, hogy valamikor az ének hajregő rejtem refrényére egy rituális férfi táncot táncoltak. Az egymásba fonódó dallamok között felvillan a bizánci formulákra emlékeztető kénosi regölés dallama, megjelenik a dozmati regősinek szövegestől, és ezeket egy nagyívű pentaton kvintváltó cseremisz, valamint egy négy hangból álló moldvai tetraton dallam ellenpontozza. A mongol dorombéneklés Pajzs Miklós virtuóz teljesítménye.

Idézzük fel most a daliás időknek nevezett időszakot, mely a 11. és 15. század közé esik, amikor a magyar állam élete még a legteljesebb összhangban haladt Európáéval. Az ősi pogány hagyományok fokozatosan a kialakuló keresztény élethez idomultak. Az akkor már ezredéves szájhagyományra visszatekintő liturgikus zene a Gregorián betöltötte a mi templomainkat is a nap minden szakában. De a világi öröm a zenészek révén egyre jobban beszüremkedett a szent szertartások szigorúan puritán szövetébe, megindítva ezzel az európai zenetörténet napjainkig tartó fejlődési folyamatát. Idézzük fel a templomi áhítat elragadtatott középkori hangulatát egy húsvéti tropussal. A tropus verses betoldást jelent egy szertartás záró liturgikus szövegbe. A Sur Rexit Christus kezdeti korai többszólamú tétel komor műfajtásaihoz képest szinte tázdalszerű kompozíció. Rajecki Benyámin fedezte fel egy régi kódex táblájának szétbontásakor. Dallama és zömmel kvint oktáv hangzásokra építő alsószólama eddig csak Magyarországról ismert. A templomi áhítatból a nők templomkertben saját éneszóróját rituális körtánca bontakozik ki. Ebben a természet megújulását köszöntő ritusban csak nők vesznek részt, hiszen a tavasz az élet megszületésének jelképe ősidők óta a nő. De a tavaszhoz kapcsolódó húsvét egyben az isteni feltámadás ünnepe is. Így ez az egykor pogány rituális tánc beleépült a keresztény kultúrába. Ha a pogány időkben szakrális helyeken táncoltak, hát most is ezt teszik, hiszen a templom előtti tér is ilyen. De vannak olyan középkori adataink is, melyek szerint magában a templomban is táncoltak húsvétkor. A párizsi Notre Dame előtt például sonka vásárolt ebben az időszakban. Megvették a sonkát, beültek a templomba, részt vettek a szertartáson, és közben jó ízűen elfogyasztották a húst. Utána nők felálltak, és énekszóra körtáncot táncoltak. Ezt a hangulatot manapság már csak az amerikai négerek isten tiszteletein tapasztalhatjuk. A középkor körtáncai messze múltra tekintenek vissza egész Európában. Gyönyörű ábrázolásait már az antik görög vázákon is láthatjuk. Annyit biztosan tudunk, hogy énekszóra járták ősidők óta. Mind a ballada, mind a balett szavaink az énekes körtánc elnevezéséből származnak. Az észrevétlen átmenetet a rituális körtáncból a világi témájú epikus ének felé a középkori epikus dallamstílus egy szép példájával a Szent László énekkel illusztrálhatjuk.

A rituális körtánc alakul át aztán a középkor végén már mulatsági táncá, amikor már férfiak is részt vesznek benne, és az énekszót felváltja a hangszeres zene. Ez a hagyomány azóta Európa többi részén, főleg a nyugati részén, már kikopott a táncéletből, de itt, Közép- és Kelet-Európában, valamint a Balkánon megmaradt. A nők hagyományos karikázója természetesen már világi, főleg szerelmi témájú szövegekkel zajlik. A hazai gyakorlatban ez időközben táncszüneti játékká degradálódott, de fennmaradt, mint női énekes körtánc. A most felhangzó énekek és a hangszeres muzsika már mind az újkori népzenei gyűjtésekből származnak. Lakodalmi szertartások révén maradtak fenn ilyen sokáig. A nők táncát a férfiak síp és dob kísérettel beviharzó lánctánca váltja fel, melyben akrobatikus elemek is helyet kapnak. Ezután következik a gyimesi Hésza dallamára járt vegyes körtánc, a kerekes.

Most lapozzunk bele Pesovár Ernő szöveggyűjteményébe, és nézzünk meg néhány forrást, amely hazai tánctörténetünk legkorábbi homályba vesző időszakára utal. Ezek egy része arról árulkodik, hogy a keresztény vallás keretében is szívósan élt tovább a szent helyeken való táncolás gyakorlata. Zsinati határozatok tiltják a templomban és a temetőkertben való táncolást és a szertartások alatti vigadozást. A budai zsinat 1279-ben hozott rendelete például így szól. A papság ne tűrje, hogy a nép a temetőkertben vagy magában a templomban táncra kerekedjék, mert Szent Ágoston szerint is inkább kapáljon vagy szántson valaki ünnepnapon, mintsem, hogy táncoljon. Ami azt illeti, a helyzet évszázadokkal később sem sokat javult, hiszen egy 1602-ben kelt berekeresztúri határozat még mindig a templomi kilengéseket próbálja kordában tartani. Az egyházi szónoklat alatt a cínteremben senki égetett bort, más italokat és eledeleket ne áruljon, zene ne legyen, hanem csak az istentisztelet után. Az egyháze tiltó rendelkezéseivel nyilván az egykori pogány rítusok továbbélése ellen hadakozott, ezáltal kívánta megtisztítani szertartásait és a mindennapi életet. Ebben a szellemben ítélte el 1499-ben Temesvári Pelbárt is az ördögi praktikát, amikor az ünneprontás legendájához hasonló, elriasztó példázatként mondja el, hogy a maszkos tánc egyik résztvevőjét miként ragadta el a démon. Történt egy csoda a magyar királyságban az úr körülbelül 1480. évében, amelyet több kánoni pap jelenlétében egy szent életű ember elbeszélése alapján hallottam, miszerint ennek a nemes embernek valamely birtokán fekvő faluban a kapos mellett egy asszony több fiatalasszonnyal együtt férfi ruhába és másfajta ruházatba öltözve álarcos játékot űzött. Egyszerre csak az asszony, aki leginkább buzdította őket erre, miközben egy falujabelinek a házában a többiekkel együtt táncoltak, egy démon által a táncolók köréből elragadtatott. Hangulati illusztrációként hallgassunk meg egy elképzelt boszorkánytáncot a Pannonfresco című táncjátékból.

A történelem viharait Magyarországon kevés dokumentum élte túl, ezért szinte kivételes jelentőségű, ha előkerül néha egy-egy foszlány, ami kissé bevilágít a homályba. Ilyen örvendetes esemény volt legutóbb egy darabka trónkárpit előkerülése a budai Szentgyörgy tér gödréből. Nekünk magyaroknak mindenki másnál nagyobb veszteségeink voltak ezen a téren is. Ezért nagy szerencse, hogy egy hazánkat meglátogató híres okszitán trubadur ránk maradt dalai versei révén némi fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen is lehetett az a magyar udvari világ, amelyről egyébként alig-alig sejtünk valamit. Peyr Vidal, az 1180-as években feltűnt trubadur, Aragóniában II. Alfonz udvarában szolgált. Épp akkor, amikor III. Béla magyar király feleséget hozott onnan fia Imre számára. Konstancia 1198-ban lett Imre felesége. Vidál valószínűleg az aragóniai királylány kíséretének tagjaként érkezett Magyarországra. A magyar udvarról, elsősorban Imre királyról részletesen ír Ben Viu a Grand Dolor című versében, mely igaz dallam nélkül, de vagy 10 kéziratban is fennmaradt. A trubadur zenéről érdemes annyit megjegyezni, hogy a középkori udvari költészet zenéje volt, melynek virágkora a 12. század közepétől a 13. század végéig tartott. A korszak egyházi zenéje a Gregorián mellett ez volt a világi zene. A trubadur költészet többnyire lírai jellegű szerelmi témákkal foglalkozott, de szövegében megjelentek politikai versek, dialógusok vagy verses vitaírások is. Legjelentősebb központja ma Provence-nak nevezett Occitania volt. A trubadur költeményekhez alkalmazott zenét csak később, a trubadur korszak utolsó évtizedében kezdték feljegyezni, egyébként a Gregorián kódexekkel megegyező írás és kottaképpel. Hitelességüket megerősíti az a tény, hogy az első kéziratok elkészültekor még éltek az utolsó trubadurok. Most képzeljük magunkat Imre király udvarába, és hallgassuk a vendég énekest, aki udvariasságból még egy-két magyar strófát is hozzáillesz saját költeményéhez. Az okszitán szöveg Szabics Imre nyers fordításában a következőket jelenti. Bár látom, hogy a tél haragos, és távol esik a szerelem idejétől, s madárdal sem csendül a kertek dús lombjai közt, e komor, hideg évszakban mégis verset fogok szerezni, melyben elmondom vágyaimat. Sóvárgó szívemben nagy vágyat éreztem, és komoly gondolatokat tápláltam az iránt, aki szép csendben elárult engem. És én mégsem haragudtam rá soha, hanem hűséges szívemben őriztem továbbra is. Könnyű volt engem megcsalnia, de legyen könyörülettel a következő szerelmes férfi iránt.

arról sajnos nem szólnak ezek a leírások, hogy a középkor pogány elemeket őrző és világi örömeket is szolgáló táncai milyenek is lehettek. A középkorban általános kollektív táncformákról, a kör- és füzértáncokról és ezek hazai gyakorlatáról csak későbbi emlékünk van, mégpedig 1578-ból Bornemissza Péternél, aki az általa károsztatott páros táncok között megemlíti a sövénytáncot is. Ki baráttáncot kezd, ki tapogatós táncot, és azban mind fület, szájat, orrot, mellyet, csecset, mind talpig eltapogatja. És úgy izgatja a sátán sokféle fertelmességre. Azután sövénytáncot, és oly táncot, hogy az lábok között által vetik az kezeket. Némelyek azféle ördögi mulatságot is találtak, hogy egymás kezét verjék, és ők hegyes, avagy sarkantyús gyűrűt csináltak, és úgy ütik az leány kezét, hogy az vér kijű az tetemekből. A körtánc ilyen néven járt változatát a német források már a 15. században említik, és Bornemisszával szinte egy időben írja le részletesen a langrei kanonok Arbó 1588-ban megjelent nevezetes táncokról szóló munkájában. Ebben az általa leírt sövény bránulban a táncosok egymásba karolva cserélnek helyet, és így fonják a sövényt. Feltehető, hogy a Bornemissza felsorolásában szereplő baráttánc is rokona az Arbó által leírt remete bránulnak, ami nevét azokról a pantomimikus elemekről kapta, melyek a remeték köszönő gesztusait utánozzák. A Bornemissza által említett táncok és az Arbó tankönyvében található táncleírások feltehető rokonsága azért olyan jelentős számunkra, mivel az ott közölt bránulok a középkor körtáncainak még a reneszánszban is divatos formáit dokumentálják, méghozzá jó rekonstruálható formában. Emellett e rokonság azt is tanúsítja, hogy a kor magyar táncélete szervesen kapcsolódott az európai vérkeringésbe. A körtáncok tartós hazai népszerűségére és már a kontratáncokba való átmenetre következtethetünk Reverend Abbé visszaemlékezése alapján, aki az erdélyi fejedelmi udvarban járt formát örökítette meg 1736-ban. Egész táncuk nem áll egyébből, mint amit a franciák bránulnak vagy kontradáncnak neveznek. A táncolók kézen fogják egymást, az első vezeti az egész sort. A tánc eleinte lassú lépésekkel kezdődik, később gyorsabbá válik, és a gavothoz hasonlóan végződik, melyben a férfi két karjával megölelvén az őt követő nőt vele forog, mindazonáltal úgy, hogy az összes táncolók által alkotott félkörből soha ki nem lép. És így egy nagy teremben gyakran 7-8 férfi forog egyszerre táncos nőjével, míg a többiek pontosan megmaradnak a félkör határai közt. A fejedelem kezdi a táncot, legtöbben követik még az öregek közül is, nem gondolván hosszú szakáloknak, amelyet nagy vigyázattal megőriznek, komolyságával. A nők így a férfiak közé elegyedve, s ezek által a tágas teremben körülvezetve, szépségüket és bájaikat jobban láttathatják a nagyszámú vendégsereggel. Ugyanilyen helyet foglal el a tánctípus történetében Simplicissimusnak a kassai polgárság körtáncát dicsérő feljegyzése 1683-ból. Táncaik majdnem mind körtáncok. Valóban kecsesen és rendesen járják, nem mint a németek és franciák, akik ugrálásukat csodaszépnek képzelik, de hagyjuk, mindenkinek legszebb a magáé. A körtáncról szóló különféle kései utalások, elnevezések puszta felsorolása is nagyon szemléletes. Chorus circularis, kerektánc, korea, karikástánc, karikában való táncolás és éneklés, ein tanz in einem kreise mit gesang, kreistanz, karikatánc vagy kerekben táncolni, karikás táncot járni, karikázni. Karikázóink a legarchaikusabb jegyeit őrizték meg a tánctípusnak azzal, hogy nők által járt és énekszóval kísért körtáncok. Végezetül arra is találunk egy feljegyzést, mi minden kellett a jó táncoláshoz. A középkor bővérű táncos kedvéről nem más, mint egy domokos rendi apáca sorolja fel a Sándor kódexben a tánchoz szükségeseket. Helynek szép volta, szellős volta, vigasságos volta, békességös volta. A jó lakás, mert éhön nem jó az tánc. Részökség, testnek szép volta, ékös volta, erős volta. És most hallgassunk bele egy elképzelt udvari mulatságba. A bránul karakterű vegyes körtáncot vonuló, kapuzó, kígyózva járt füzértánc vezeti be, ötvözve a sövénytánc formulával.

A 16. 17. században a gondtalan és sokszor szilai mulatságoknak egyszerre csak vége szakadt. Magyarország a török birodalom martaléka lett. Érdekes megjegyzés olvasható Batthyány Ferenc bán 1541-ben írt levelében. Tudod, hogy Budán vagyon az török császár, így nem tombolhatunk mostan annyit, mint azelőtt. Ebben a mondatban a táncolás régi magyar neve bukkan fel, amely talán a mai táncszónál sokkal szemléletesebben ábrázolja a jelenséget, tombolást. A régi udvari mulatság jámbor szerelemről éneklő trubadúrját a háborúról hírt adó históriások váltották föl. Akár a mai kor híradósai, ők szedték versbe, s énekelték a háború újabb és újabb fejleményeit a reménykedő és bizakodó magyaroknak. Nehéz volt mindig jó hírrel szolgálni, de egyszer azért ez is sikerült, 1552-ben Eger sikeres védelme után. Mindaz, amit ma a híres egri ostromról, annak hős védőiről tudunk, azt Tinódi Lantos Sebestyén krónikájából tudhatjuk. Ez a lelkesítő történet nem csupán szájhagyomány útján énekelve terjedt, hanem Heltai Gáspár kiadásában nyomtatott formában is. Fő dallama a legutolsó időkig jelen volt a magyar néphagyományban.

1935 vala, de még ebben sok elszökött vala, az jámbora bátor szívvel benn vala.

a sok jancsár, vár alatt szálla. Másfél százezer az császárhada, 16 vala öreg ágyúja, sok tarasztjának ott száma nem valaki.

Tinódi Egervár viadaláról szóló históriás éneke a török háborúk idejére vezet bennünket. A török elleni heroikus küzdelem jellemző katonatáncát, a hajdútáncot nem csak győzelmi táncként, hanem még a csata hevében is járták, kihívásként az ellenség bosszantásául. A hajdan Európa szerte divatos ugrós típusú tánc magyar változatát a külföldi utazók közös magyar táncnak tartották. Szóló, csoportos, párbajszerű formáiban az egész Kárpát-medencében elterjedt, s máig mély nyomokat hagyott az itt élő valamennyi etnikum eszközös táncaiban. Pesovár Ernő szerint nem véletlen, hogy a kor egyik jellemző tánca, a hajdutánca 16. században került az érdeklődés középpontjába. A török elleni küzdelemben téma volt a férfiasság, a küzdelemben való részvétel kifejezése. Igaz, már a korábbi időszakban is megjelenik a történeti forrásaink között a fegyvertánc, például már Bonfini leírja. A 16. században azután nagyon fontos és jelentős szerepe van, és lényegében ennek a fegyvertáncnak az emlékei élnek tovább a különböző eszközös pásztortáncokban, a kanásztáncokban és a botolóban. Antonio Bonfini, Mátyás király olasz történetírója a következőket írja le a kenyérmezei csata utáni diadal ünnepléséről. Miután az ellenséget majdnem az utolsó szálig levágták, a trombiták gyülekezőt fújtak a csatatéren. Véres volt a győzelem, de Kinizsi örvendett felette. Társával s a győztes keresztény csapatokkal lakomát rendezett a holtak között. Az éji szürkület ugyanis már beállt, s táborukba vissza nem térhettek. Az ellenség elfoglalt táborában pedig ételt, italt találtak bőven. Tetemek közt lakmároztak, mert szerte a mezőn oly számosan és sűrűn feküdtek a holtak, hogy bármerre fordulhatott az ember, 16 mérföldnyire holtestekre bukkant. Elkészülvén a lakoma, a vitézek letelepedtek. Elfáradtak eléggé, túlontúl is. Lelkük vigasságra derült, itták a bort, többet is a kelleténél. A lakmározásnál vitézi énekeket zengtek, hevenyében dalba foglalták a vezérek és főemberek dicséretét. Majd a bortól felhevülve vitézi táncba kezdtek. Fegyveresen járták a katonatáncot, mindent betöltött a lárma. Tetőpontjára hágott a vigalom, s minden katona taglejtésekkel, furcsa mozdulatokkal nevettette társait. Kinizsit is táncba hívták. A kör közepére állt, felkapott egy török hullát, de csak úgy a fogával, kezével még csak hozzá se nyúlt. Aztán ütemesen szögdelni kezdett vele a körben. Nevetésnél is nagyobb volt a csodálkozás a herkulesi tánc láttán. Tartott a vigalom, szemüket se hunyták le az éjjel. A magyar tánc múltjáról tájékoztató emlékek közül egyik legjelentősebb és viszonylag korai forrás sorozat az, mely a 16.-17. század hajdú

francát örökítette meg. Először az 1514-es Dózsa-féle paraszfelkelés vérbefolytásának apokaliptikus kivégzési jelenetében említik az egykorú források a hajdutáncot, később pedig, mint a török elleni küzdelem jellemző katonatáncát. Esztergom ostrománál például kihívásként járták a csata hevében. Gábelmann írta 1595-ben a következőket. A hajduk a falakig mentek, és az ott levő törököket csúfolgatták, amin aztán a magyar vitézek nagyokat kacagtak. Egy hajdú és két magyar zászlótartó beugrott a vár árkába, és ott a törökök leghevesebb tüzelése közben a hajdutáncot járták. Az ember azt hinné, hogy lakodalomban és nem háborúban van. Hallgassuk meg egy népzenei adatok alapján rekonstruált hajdutánc zenéjét korabeli hadi hangszeregyüttessel, két tárogató, avagy töröksíp és két fenekű nagydob előadásában.

Méltán feltételezhetjük, hogy a hajdutázban egy korábbi tradíció élt tovább. A 16.-17. századi források alapján kirajzolódó összkép egyúttal azt is indokoltá teszi, hogy a hajdutánc elnevezés alatt ne csak fegyvertáncot értsünk, hanem egy tágabb értelemben vett tánc stílust, táncos manírt. A hajdutáncot említő történeti emlékek ugyanis nem tekinthetők mind egyértelműen fegyvertáncról szóló híradásnak, és maguk a fegyvertáncról szóló leírások sem mind jelzik a katonai funkciót. De a korszakra jellemző átfogóbb táncstílus körvonalait érzékeltetik azok a leírások is, melyek ugyan a hajdutáncból ismert karakterisztikus vonásokat villantják fel, de nem ezen a néven. Ilyen a balassi juhásztáncáról szóló beszámoló. Az 1572-es eseményt Istvánfi Miklós örökítette meg. Az asztalok eltávolítása után a hadi ifjúság és az előkelő férfiak felserdült gyermekei a háztornácában táncokat jártak, és ezek között Balassi Bálint, a kegyelemben minap visszafogadott Jánosnak 22 éves fia nyerte el a pálmát, abban a táncban, mely a mi juhászainknak különleges sajátja, de amelyet a külföldi népség közös magyar táncnak tart. A császár és király és a többi hercegek egy magas emelvényről gyönyörködéssel nézték őt, amint Pánt és a szatiruszokat utánozva, lábszárait földig ugolva összekapta, szétvetette, majd felszökelve ugrándozott. Hallgassuk meg Balassi szép katonai énekét egy délerdélyi pontozó dallamával, mely tulajdonképpen Balassi táncának ma is élő kései utódja.

török dúlásból kimaradt Erdély felvilágosult, művészetpártoló fejedelmi udvarai nem csak Magyarország, hanem Európa legkeletibb szegletét jelentették ebben a korban is. A fejedelmi udvar igyekezett lépést tartani a korszak legújabb divatjaival. A többszólamú fúvós együttes zenéjére járt tánc szertartásos, csalogatós, udvarló karakterű kézmozdulataival a madarakat utánozza. Ez a később uralkodóvá váló páros táncolás előhírnöke. Az izgalmas férfi táncok mellett ekkor jelenik meg a táncban is megfogalmazható szerelmi líra. A csalogatós tánc valójában erről szól. Egy szerelmi vallomás, amelyik mozgásba szőve fogalmazódik meg a páros táncok történetének korai periódusát idéző vonásokkal. Az európai kultúrában a reneszánsz az egyéniség kiteljesedésének a kora, és ezért maga a szerelmi költészet is ekkor kap polgárjogot. Nem az udvarló széptevés volt a jellemzője, hanem inkább egyfajta küzdelem, egyfajta egymást üző játék. E tánctípus legkorábbi emléke egy 1050-ből származó latin nyelvű lovagének is a fecskét üző sas hasonlatával érzékelteti a táncolók egymást kerülgető suhanását, és a csalogatós forma lényegét a támadón udvarló magatartással hangsúlyozza. A csalogatós páros ilyen agresszív vonásokkal átszőtt változatait ismerjük a táncfolklórból is. A párbajszerű fegyvertánc a rokon páros botoló, továbbá a páros cigánytánc megcsalásnak nevezett formulái őrzik a szerelmi táncok küzdelemre emlékeztető vonásait. A csalogatós páros régi típusának egyik jellemző vonása a madár repülését utánzó kartartás is. Ahogy a vásárhelyi doloskönyv táncnótájának egyik verse mondja, sebes sólyom jókedvében magát, mint mutatja, repül vígan, de szárnyait veszték vígan tartja. Befejezésül hallgassunk meg egy korabeli táncdalomokból összeállított szvitet, amely akár az erdélyi fejdelem tánca is lehetne.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 141. adása.

Az Ifjú Szívek Táncszínház a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Színházi tánc előadásain Közép-Európa tradicionális tánc és zenekultúráját társadalmi értékként mutatja be, és ezt a szemléletet erősíti bel- és külföldön egyaránt. Munkájukban kitüntetett figyelmet kap a szlovákiai magyar hagyományos néptánc és népzene színpadi megformálása. Ezen a hétvégén az Ifjú Szívek Felföldi Levelek című albumáról válogatunk.

A város és a falu, a gyűjtők, kutatók és a hagyományőrzők. E két világ találkozik a Felföldi Levelek című lemezen. Ötletes, hogy Kodály Zoltán, Bartók Béla, Márai Sándor és Petőfi Sándor egy-egy gondolatán, művén vagy gyűjtésén keresztül mutatja be, mit jelentett számukra a felvidék. Mindezt átszövi az ízes népzene, hangulatos, stílusos, eredeti előadásban.

az ifjú szívek zenét. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

legyen viszont a hát asztalra gyógyolják. Azt mondja a szíve fázik, mert a torkon borto.

0: engemet. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

és egy napon útra kellett, ágaiktól búcsúzott.

Успех, привет!

0: fogytál.
1: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt sem kötjük senkinek az orrára, hogy találtak kicsi szívünk egymásra.

hát viszlek a két ölelő karomba. Laci után felülünk egy szekélyre, s ráhajtod a kis fejed az enyémire. A kis fejed testemen fog pihenni, kicsi madár szép dal

0: cica, puta cica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az éci pici egeret.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

így sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Május 17-én vasárnap, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartóztatták fel a rendőrök megérkezéséig. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőszi Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a Margit-szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom Manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel az alapító művészektől a kortárs alkotókig. A kiállítás október 25-ig látogatható. Jelenleg 6 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 10-11 fokot mérnek. A nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, a középső harmadban azonban még esik az eső. Napközben kezdetben középső, majd a keleti tájakon lehet eső, zápor, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Délután általában 11-24 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 17-e vasárnap van, paszkál napja. Isten éltesse a paszkálokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Knis Gábor zenész, zeneszerző lesz a műsor vendége, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Budai Beatrixet, Pere Jánost és Szigeti Fercsit is. Neményi Bélával kezdünk, aki Deák Tamás és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét adja elő az Atlantis együttes közreműködésével. Jól érzem magam.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2022. június 15-i debreceni eseményén rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével a Debrecenbe kéne menni című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pere János adja elő német Csicsó József és zenekara kíséretével Szerdahelyi János és Z. Horváth Gyula csárdását. Nem fogok megöregedni.

megöregedni, azt meghagyom másnak. Nem leszek én azok köz, kik orvosokhoz járnak, ám de bejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Bebejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Nem fogok megöregedni.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Balogh Zsolt adja elő Boros Mátyás és zenekara kíséretével a Csináltatok egy hegedűt című hallgatót.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Fényes Szabolcs Maja című operettjéből következik az Oda vagyok magáért című örökzöld Csengeri Attila előadásában Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szüllősi Emese adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Rácz Zsigmond és Skodai László hallgatóját. Az én ajkamról már ellopták a nótát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Mel Brooks, Thomas Mann producerek című musicaljéből következik a Broadway császára című dal Hallmann Péter előadásában.

mint istenítették. És nem volt nálam üres szék, mert dőlt hozzám a közönség, a

0: mama, papa! De jó, hogy itt vagytok, gyertek itt hozzá. Baj van? A Broadway császára.
1: Császár!
0: Az voltam egykor rég.
1: Mikor volt az már?
0: Új cikk!

0: micsoda kritikák? Hát hogy merészelnek sértegetni engem? Elfelejtették, hogy én vagyok a nagy Max Bialystok, az első producer a Broadway-n, aki nyári játékokat rendezett télen.
1: Ő volt Benzburgé.
0: Hallottak valaha is a körszínházról? Akit itt látnak, az létrehozta a négyzetszínházat. Hát sehonnan nem lehetett látni.
1: A Broadway zsászáról.
0: Az egész életemet a színháznak szenteltem. Maga nagy Boris Tomaszewski fedezett fel.
1: Oh.
0: Bizony, mindent tőle tanultam. Soha nem fogom elfelejteni. A halálos ágyán magához intett, és így szólt.
2: Maxilla, alle Menschen musst zu machen, jeden Tag ein ganze Kaffee, pipi, pichi, kacken.
3: És az mit jelent?
0: Nem tudom, nem értek érdésül. Az igazat megvalva ő se értett. De a lelkem mélyén tudtam, hogy mit mondott. Azt mondtam, de Max, ha már teljesen magad alatt vagy, és mindenki leírt, kelj fel a földről, és kiásd világgá! Hát kivel kell itt dugni, hogy befuthassak végre?
1: Oh!

álmodót tartatok, a siker felé nyargalok. Hát hússzátok be karvajok, a fületek és farkatok, mert addig én nem alhatok, míg revansot nem a

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Kniss Gábor zenész, zeneszerzővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Arany Timi, a Hunklorik együttes és Kovács Apollónia is. A krónikáig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
3: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
5: 7 óra van, 2026. május 17-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hírösszefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy.
7: Itthon a kormány megnyitotta a nagyközönség előtt a budai várnegyed több kormányzati épületét.
6: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Több száz köbméternyi mérgező hulladék miatt nyomoz a Heves vármegyei rendőrség. Következnek a részletek. 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást annak ellenére produktívnak ítélték a felek, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légi csapásokat.
7: Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamasz egyik vezetőjével. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamasz tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője.
6: Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok folytatódnak, 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
8: Több ezer háztartás maradt áram nélkül Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. Jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani.
6: Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízi járművön 55-en utaztak.
7: Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint idén már csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető tengeri útvonalakon.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
6: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott.
7: A kormányfő köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkodnak, hogy a következő hétvégeken megnyitják a luxus minisztériumot is.
9: Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxusminisztériumot. Ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
6: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
7: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük, ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.
6: Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstop.
7: A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes változtatni a bankolási szokásokon, mert ezzel csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
10: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 ezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
6: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút.
7: Ismét ellenőrzik az úthasználatot, illetve az útdíjfizetést is, és mulasztás esetén újra szigorúbb bírságot kaphat a jármű tulajdonosa. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes figyelni a helyes kategória megjelölésére.
11: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
6: Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan.
7: A bevallási tervezet az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhető el. Itt kell átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője elmondta, fontos megnézni, hogy van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, illetve hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e benne.
12: Ez a NAV-tól egy ajánlat, egy nagyon nagy segítség, kétségtelen, de a magánszemélynek a felelőssége az, hogy abban minden jövedelem szerepel. Így például, aki lakást adott el, vagy bármilyen ingatlant, és kell fizetnie, azt tüntesse föl mindenképpen a bevallásában. Ugyanígy, aki lakást ad ki, az abból származó jövedelmet is be kell írni a bevallásba.
6: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, ezúttal Heves vármegyében találtak jelentős szennyezést. Petőfi bányán egy lakóövezet közvetlen közelében mindössze karnyújtásnyira egy helyi óvodától több száz köbméternyi életveszélyes, magas aszbeszttartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt-cementgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és van, ahol méteres magasságban tornyosul. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt azonnali nyomozást rendelt el. Mészáros László összeállítása.
13: Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű aszbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
14: a lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes aszbesznek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
15: A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A Lőrinci Sejt térségében működő gyár az ország leghírhettebb aszbeszgóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci aszbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket két évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25,500 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el. Nagyapját és édesanyját is az aszbeszt szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint egy évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
16: Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást, úgy, hogy nem is tudják.
15: A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi aszbeszt botrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
17: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
15: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbeszt szennyezés miatt. Kiemelte, hogy a veszély elhárítása után megkeresik a felelősöket, és velük fizettetik ki a mostani állami mentesítés költségeit.
17: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani.
15: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
6: Az elmúlt napok esőzései ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet az országban. A szakemberek kiemelt feladata most a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben.
7: A homokhátsági Marispusztán a kisközösségek is küzdenek az aszály okozta nehézségekkel. A kiskunmalsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet, mondta Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette, az elárasztott területen javult az ökoszisztéma. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
18: Ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 000 forintba. A lakosság adta össze.
6: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik a központosítást, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán.
7: Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
19: Működjünk együtt abban, hogy ez a lehetőség tényleg oda vezessen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék, hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
6: A Magyar LMBT Szövetség partnerséget vár az új kormánytól. 12 pontos javaslatukban első helyen szerepel az alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek törlése és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tiltása.
7: Kanicsár Ádám András, a szervezet kommunikációs munkatársa annak kapcsán beszélt erről, hogy fórumot tartottak a több százezer fős közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. Azt mondta, az elmúlt 16 évben számos kirekesztő törvény lépett hatályba, illetve sok támadás érte a közösséget.
20: Az eddigi rendszerben minket pedofilnak neveztek, minket ellenségnek kezeltek, folyamatosan átnyúltak felettünk, és a megkérdezésünk nélkül hoztak kirekesztő homofób, illetve transzfób törvényeket. Úgyhogy most nagyon reménykedünk benne, hogy egy partnerségi kapcsolat lesz az új kormánnyal, aki emberszámba veszi az ide tartozó magyar adófizető állampolgárokat, illetve fiatalokat is.
7: Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke elmondta, júniusban a Pride hónap alkalmából országszerte számos programot szerveznek, 27-én pedig megrendezik a Pride menetet.
6: Családi napot tart ma a Margit-szigeten a Regőci István Alapítvány.
7: A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében, a belső sávot lezárták. Délelőtt is folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-es autópályán, ami miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárják. A főváros felé az 57-es jelű Székesfehérvár-Agárt csomópontban leterelik a járműveket a pályáról a 7-es főútra, és a 42-es jelű Pázmánd csomópontnál terelik vissza, a terelő utat sárga táblák jelzik.
4: Időjárás jelentés.
7: A nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 11-24, késő este 7-15 fok között alakul.
6: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
21: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Kniss Gábor zenész, zeneszerzővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kovács Apollónia, a Hunklorik együttes és Arany Timi is. Kis Károllyal kezdünk, aki Morvai Károly és Szondi István csárdását adja elő. Badacsonyi Kéknyelűt.

Vadasolik kényelőt, finom drága jó redőt, itt a veszte. Kilenc rajkó hegedül, egy kis lány meg belepült az ölembe. A húr pattan, a csók csattan, a kényelő jó kedünket tevés.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kniss Gábor, zeneszerző, szövegíró, énekes, zenei menedzser és sakkjátékos.
1: Igen.
0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy, de mit jelent, hogy sakkjátékos a hivatások, a foglalkozások között?
1: Igen, hát üdvözlöm a hallgatókat, kedves hallgatókat. Hát azt jelenti a sakk, hogy az nálam jóval előbb volt, mint a zene. 7 éves korom óta sakkozom, 1954 óta, akkor volt a magyar-angol 7-1-es, 6-3 visszavágója, na akkor kezdtem sakkozni 7 évesen. A zenét csak 18 évesen kezdtem el.
0: És a sakkozásban milyen eredményeket értél el, hogyha ez valóban ki van írva hozzá?
1: Igen.
0: A foglalkozásodhoz.
1: Hát nem voltam egy Bobby Fischer, azt megmondom, de egy mesterjelölt voltam, és elég ügyesen, rafináltan, taktikusan, cselesen tudok sakkozni mind a mai napig.
0: Milyen eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Büszke vagyok arra, hogy tudtam játszani egy világbajnokkal is. Ugyan vesztettem ellene 2 partit szimultánba, úgy hívják, hogy Vasilij Smyslov. Itt játszottam ellene a Semmelweis utcában, a Szovjet Kultúraházában.
0: Az régen az Ori épülete volt.
1: Igen, aztán a Szovjet Kultúraháza, aztán most a Magyarok háza.
0: Magyarok háza. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kniss Gáborral, de most hallgassuk meg Kniss Gábor szerzeményét Miklósa Erika előadásában. Mennyei üzenet!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális magyar népzenével folytatjuk műsorunkat, a Hunklorik együttes következik. Repülj, madár, repülj!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kniss Gáborral. Budapesti születésű vagy, de már nem Budapesten élsz most. Mit jelentett neked Budapest? A dalainak a megkomponálásához a Metropolis ihletett téged?
1: Mind a mai napig nagyon szeretem Budapestet, ott születtem a Szabolcs utcai kórházban, és ott éltem a pesti Chicagóban, és az első dalaimat ott írtam természetesen, és a 8-as stúdióba vették fel a rádióba, de aztán később évtizedekben hozzászoktam Solymárhoz, amit nagyon szeretek, oda nősültem, ezt a feleségem örömmel hallja, vagy kevésbé nagy örömmel. Ott születtek a későbbi sanzonszerű dalok, amelyek nagyon fontosak a pályámon.
0: Mi az, amit Budapesthez kötsz, és mi az, amit már a solymári életedhez dalok szempontjából?
1: Hát Budapesten kezdtem a dalokat írni, és megismerkedni a szövegírókkal. Es Nagy István, Szenes Iván, G. Dénes György, Ifjú Kalmár Tibor, stb. Másokat is megismertem. Első dalomat Es Nagy Istvánnal írtam, Rakparton, énekelte Pór Péter 1969 tavaszán.
0: Rakparton. Kniss Gábor és Es Nagy István szerzeményét Pór Péter előadásában halljuk.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kniss Gáborral. 1965-ben Montág Imre logopédus beszélt rá téged, hogy zenét tanulj. Mi volt ennek az oka? Hogy ismerkedtél meg ezzel a zseniális emberrel, akit volt szerencsém ismerni, és ő tanított is?
2: Nagyon szerettem Montág Imrét, nagyon nagyra tartottam, mai napig felejthetetlen az életembe, ugyanis 1963-ig, mikor oda kerültem, én gyakorlatilag nem tudtam rendesen beszélni. Így beszéltem. Most ahhoz képest elég jól megtanultam, legalábbis remélem. És Montág Imrének köszönhetem ezt, hogy megtanultam valamennyire beszélni. De még fontosabb talán, hogy a zenét is neki köszönhetem. Mert mikor meghallotta, hogy otthon van egy gitárom, és nem tanulok, csak bohóckolom vele, mint én lennék a Presley tükör előtt, mozgatom magam, mintha én lennék egy nagy sztár, akkor azt mondta, a van gitárod, és nem tanulsz? Na, fölvette a telefont, és 5 perc múlva volt tanárom, és kezdtem tanulni gitározni. Ez 1965 végén volt.
1: Ki volt ez a tanár?
2: Ifjabb Torockai Miklós gitárművész volt a tanár, akinek a felesége, Montág Imre kolléganője volt a színművészeti főiskolán, szintén beszédtanár.
1: Később is tartottad a kapcsolatot Montág Imrével?
2: Talán még 1-2 évig tartottam a kapcsolatot, aztán már belevetettem magam milyen a zenébe, meg hát azért ne felejtsük, hát én nem is a zenével kezdtem, hanem néptáncos voltam néhány évig. Nem amatőr, hanem hivatásos együttesben, én néptáncos voltam az Állami Budapest Tánc Együttesben.
1: Hú, az egy nagyon híres.
2: Az egy nagyon híres, csapat kiváló volt. Csapat, Molnár István koreográfus, olyanokra táncoltam, mint a Kapuvári Verbunk, a Dobozi Csárdás, a Magyar Képeskönyv, az Allegro Barbaro, még a Magyar Állami Operál színpadán is felléptem, ahol előadtam többekkel együtt Bartók Béla Magyar Képek című művét. Táncban ez.
1: Egyszer eltűnünk majd. Kniss Gábor szerzeményét a szerző előadásában halljuk.

Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gránát Zsuzsa és Bokor János adja elő Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével Z. Horváth Gyula hallgatóját. Van egy nap az

0: emlékszel még?
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egy-egy nem.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Knizs Gábor zenész, zeneszerzővel, valamint hallható lesz még többek között Szóka Júlia, Simon Boglárka és Csanádi György is. A hírekig a Tárkány Trió muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentős meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az 1 hónapja kötött tűzszünetet. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt 1,5 hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceán járóról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjáron kitört járvány az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint azonban továbbra sincs kockázata a vírus terjedésének. Ma van a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia elleni világnap. A kezdeményezést 2005 óta tartják, annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Az alkalomból kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió kiáll a szexuális kisebbségekhez tartozók emberi jogai mellett. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél, délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Knizs Gábor zenész, zeneszerzővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Csanádi György, Simon Boglárka és Szóka Júlia is. A Metro együttessel kezdünk, akik Frenreis Károly és Stevanovics Dusán szerzeményét adják elő. Citromízű banán.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Nógrádi Tóth István adja elő Sárközi Béla és zenekara kíséretével a Lehullott a pincelakat című csárdást.

0: sincsen világ.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést. Nis Gábor zeneszerző, szövegíró, énekes, zenémenedzser és sakkjátékossal. 1977 és 2008 között egyedüli alkalmazottként voltál a Zenemű kiadónál, hivatalos nevén az edíció Muzika Budapestnél. Könnyű zenei exportért voltál felelős munkatárs, ez azért nagyon nagy kiváltság lehetett akkor. Jártál te ez idő alatt olyan helyeken, ahova más nem igen juthatott?
2: Hát bizony jártam a 70-es évek végén. A ma már az semmi, ma már mindenki utazik, ahova akar a világ minden részére, de akkor eljutottam egy pár nagyon érdekes helyre. 20-szor vettem részt például Cannes-ban, a Rivieran, a Midemen. Ez egy nagy zenei vásár volt, ott tudtam szép eredményeket elérni magyar dalokkal, de jártam másfelé is a világba, Japánba, Amerikába és sok egyéb helyen.
1: Ki az, aki az előadók közül például neked köszönheti azt, hogy külföldön megismerték a nevét?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban, többen is, de elsősorban a Newton família, Newton family, amely úgy került be a távol-keleti piacba, hogy én találkoztam a Midemen, a Toshiba cég menedzserével, és egész egyszerűen fölhívtam a figyelmet erre a magyar diszkó együttesre, és fölkapták, vitték, és nagy siker lett a távol-keleten, nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is a Newton family.
1: Akkor ennek köszönhető tulajdonképpen, hogy angol nyelvű nagylemezt is készíthettek?
2: Természetesen ennek köszönhető, de mikor mentem a Midemre, akkor már itthon készült egy angol nyelvű demo, amit egy magyar szövegíró, Bradány Iván írt már az angol szöveget, tehát én már eleve egy angol demóval mentem ki a Midemre.
1: És nem nagyon hallottam a nevedet ezzel kapcsolatban, mindig más név volt kitüntetve, feltüntetve a menedzseri pozícióban.
2: Igen, igen. Hát közel 50 évvel, majdnem 50 évvel ezt úgy tudja a szakma, hogy ez az eredmény, ez dr. Erdős Péternek az érteme, de hát az az igazság, hogy nem. Sőt, itt még hozzáteszem azt is, hogy például az egyik legtöbbet játszott, legismertebb, a legszebb dalom, Csak fújt közben a szél, azt is a hallgatók, nézők nem velem kötik össze, hiszen én csak a zenét és szöveget írtam, de nagy sikerre vitt Delhúza John. Na, és miután a John is zeneszerző, mindenki azt gondolja, hogy ezt ő írta. Nem, ezt én írtam, és ő gyönyörűen elénekelte, és mind a mai napig játsszák.
1: Csak fújt közben a szél. Kniss Gábor szerzeményét Delhúza John adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. március 4-i Új Szent Ivánban történt előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Szent Habakuk Mi van velem című dal, Szóka Júlia és Buch Tibor előadásában Johann János és zenekara kíséretével.

szerelem egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája. Szeretem, szeretem.

0: egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kniss Gáborral. A te nevedhez kötődik többek között az, hogy a Fonográf Együttesnek is angol nyelvű lemeze jelenhetett meg. Az is, hogy a Bojtorján Együttes fölléphetett a magyar együttesek közül egyedülállóan és egyetlenként a Wembley Country Fesztiválon, és az, hogy már a kádári időkben kijuthattak Frankfurtba például. Illetve hát részben neked is köszönhető az, hogy a Bojtorján eljutott az Amerikai Egyesült Államok színpadáig is. Gondolom, hogy nagyon sok irigyed volt akkor is és most is, de ellenséged is sok volt az időtájt?
2: Hát remélem, hogy nem. Komoly ellenségem, ellenfelem nem volt, hiszen én akkor, mikor a zenemű kiadó monopól helyzetben volt, akkor én egy egyedi menedzser voltam Magyarországon. Én voltam az egyetlen pop menedzser, munkakönyves, és a zenemű kiadó, az Edíció Muzika Budapest, ez egy állami vállalat volt. A Vörösmarty téren, ahol most már más van, más épület, más dolgok, más
1: világ. Igen, hát ott
2: világ.
1: Volt az Uri, a Filharmónia, az egy gyönyörű nagy építmény volt, most is gyönyörű, csak igen. Teljesen más.
2: Igen, hát megszokom, hogy onnan nősültem is. A feleségem, Artisus, a jogvédőhivatalnak volt a munkatársa, alkalmazottja.
1: Mondd, és milyen olyan történeted van ezzel kapcsolatban, a külföldi munkákkal kapcsolatban, ami csak veled történt meg?
2: Hát rengeteg művésszel találkoztam, nem úgy, hogy távol integettem nekik, hanem akár Demis Roussos, Rocco Granata, aki a Marinát énekelte, és sok más művésszel találkoztam a Midemen, meg más fesztiválokon is.
1: A szerelmem voltál. Kniss Gábor és Vándor Kálmán szerzeményét Katona Kláritól halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Adana Oro.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kniss Gáborral. Zeneszerzői pályád során szerzőtársad volt többek között, de már te is említettél jó pár nevet, Szenes Iván, Esnagy István, Gédénes György, Brand István, ifjabb Kalmár Tibor, Vándor Kálmán. Ezek közül a nagyszerű szövegírók közül melyikükkel tudtál igazi barátságot is kiépíteni?
1: Hát a legjobb viszonyban voltam Gédénes Györggyel, beszeneve Zsüti. Hát vele hosszú évekig összejártam rendszeresen, találkoztunk a kávéházban, a Baross téren, találkoztunk a Fészekklubban, a Balatonnál, de nagyon jó pofa volt, mikor Zuglóban, a Kolumbusz utcai lakásán sakkoztam vele. Ott ült velem szembe, sakkoztam, a két karfán, a fotelném, a két fia segített neki, de mint hiába legyőztem.
0: És Zsüti egy nagyszerű ember volt, egy igazi életigénylő, imádott enni például. Emlékszem, hogy az Interkontinentál csárdájába járt.
1: Igen, igen, igen. Ő mesélt a saját életéről, és arról, hogy nagyon szereti például a lóversenyt, a sakkozást, időnként szeretett kártyázni is, de főleg kiváló dalszövegeket írt.
0: Mondd, neked mely dalod fűződik hozzá, aminek ő a... Igen. Másik szerzője.
1: Vince Victoria énekelte, Gédénes György szövegére írt, Nem gondolok rá többé című dalomat. Kísérte a Tolcsvai trió.
0: Nem gondolok rá többé. Kniss Gábor és Gédénes György szerzeményét Vince Victoria adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt című dal Oswald Marika és Peller Károly előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kniss Gáborral. Mely szerzeményedre vagy a legbüszkébb, illetve szerinted melyik az a dal, amelyikből méltatlanul, de nem lett közönség kedvenc, azaz sláger?
1: Én nem írtam nagyon sok zenét. Tehát nem került sok dalom idézőbe a temetőbe. Írtam mondjuk 15-18 számot, amit a rádió felvett, abból kettő nagyon nagy sláger lett, a harmadik a Szerelmem voltál Katona Kláréval, az is elég sokat játszott dal volt. Tehát a Csak fújt közben a szél volt egy nagyon nagy siker, mind a mai napig lehet hallani, és talán a legnagyobb sikerem volt a Véget ért egy fejezet. Ezt Garai Imre szövegére írtam. Szó szerint, hiszen itt nem volt zene, kaptam egy A4-es lapon egy dalszöveget. Na, mondtam, ezt én megírom. És ebből lett a Véget ért egy fejezet.
0: Ez jól emlékszem, hogy Juventus együttes volt?
1: Igen, jól emlékszem.
0: Pápai Faragó László volt a billentyűs ének.

0: és mondd, melyik az a dal, ami számodra nagyon kedves, de nem lett sláger. Van ilyen?
1: Hát van néhány ilyen, de ez már későbbi korszakon, amikor én magam próbáltam stúdióba előadni dalaimat, de hát abban óriási nagy tülekedésben az elmúlt 20-30 évben nagyon nehezen tudok szóhoz jutni, pedig vannak olyan dalaim, amelyet a közönség, a hallgatók, Dankó Rádió hallgatói is kedvelnének, ha meghallanák. Ilyen például, ha újra kezdhetném az életem, éljünk a mának.
0: Hát és milyen őszinte igazságokat tárhat fel ez.
1: És itt már én írtam a szöveget minél. A zenét is, szöveget is. Én gitározom, én játszom egy kis vonószenekari hozzáadással. Ezek ütőképes dalok, de nem modern dalok. Old school, régi típusú dalok. Viszont nagyon sok ember szeretné, ha ilyen dalok is lennének, és eléjük kerülnének. Hát remélem, hogy ebből lesz valami.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Biztos vagyok benne, örömmel, hogy a közeljövőben még fogunk találkozni, mert annyi történet van mögötted, hogy muszáj. De most, stílszerűen úgy mondom, most véget ért egy fejezet. Hölgyeim és uraim, Kniss Gábor zeneszerző, szövegíró, énekes és zenei menedzser volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Nagyon szívesen is köszöntöm a Dankó Rádió kedves hallgatóit.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Kniss Gábor és Gara Imre szerzeményét a Juventus együttes előadásában. Véget ért egy fejezet.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Várnai Adrien adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével László Imre és Peszeki Ádám hallgatóját. Leszállt a csendes éj.

0: is mosolyog az égen, csattan a csóka kert a jéten.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, tematikus hétvégénken a 100 éve született Z. Horváth Gyula előtt tisztelgünk. A kiváló dalszövegíró és nótaszerző a magyar könnyűzene egyik meghatározó alkotója volt, neve összeforrt a 60-as, 70-es évek táncdalainak világával, szerzeményei pedig generációk számára váltak emlékezetessé. Dalai egyszerre voltak közérthetők, érzelmesek és dallamosak, talán ennek is köszönhető, hogy sok közülük ma már igazi örökzöldnek számít. A következő felvétel 1960-ból való, és tökéletesen megidézi azt a korszakot, amikor a rádiók hullámhosszain nap mint nap új slágerek születtek. A Nehéz az igazit megtalálni című dalban a szerelem örök dilemmája kap hangot, az ember keresi azt az egyetlen társat, akire valóban rátalálhat, de az út sokszor tele van csalódással, reménnyel és újrakezdéssel. A dalt a kivételes hangú Toldi Mária adja elő, akinek érzékeny előadásmódja különleges érzelmi töltetet ad ennek a melankolikus, mégis szerethető szerzeménynek. Az alkotópáros Tóth Zoltán és Z. Horváth Gyula. Közreműködik a Magyar Rádió nagy tánczenekara.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szakó Julianna, Fischl Mónika és Bányai Márton is. A hírekig Lisztes Jenő cimbalom játékát hallják.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha 2 újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még lovon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, és több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, és a kiválóság támogatása nem jár együtt egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a kabinet célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb, versenyalapú rendszert alakítson ki. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszttartalmú kőzuzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentős meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az 1 hónapja kötött tűzszünetet. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt 1,5 hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius Luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másabb hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bányai Márton, Fischl Mónika és Czakó Julianna is. Jákó Verával kezdünk, aki Magyari Imre és zenekara kíséretével adja elő Lengyel Miska csárdását. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

0: Kattafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Hölgyeim és uraim, vasárnap révén ismét Budai Péter mesterszakács mond nekünk egy receptet. Szervusz Péter, mit főzzünk ma?
2: Szia Gyuri, jó reggelt kívánok. Töltött paprikát készítek.
1: Imádom.
2: Van nekem itt a kertemben mindenféle zöldség, paradicsom is, és a feleségem tett el paradicsomot, fölvágja négybe, utána lepasszírozza, megfőzi be az üvegbe, kidunsztolja azt be a spájzba, imádom. A töltött paprikát úgy csinálom, hogy egy kis kevés zsiradékon megpirítom a négybe félbevágó hagymát, meg ilyen nagyobb zeller darabokat, hogy utána ezt ki tudjam vadászni a szószból. Akkor, mikor ezt megpirítottam, kis liszttel megszórom, ez a rántás, és ezt öntöm föl a paradicsom szószal. De nem erős rántás, olyan finom, olyan, mint a tejszín körülbelül olyan sűrűség. És akkor ebbe beleteszed a betöltött paprikát, és lassan, mint egy húslevest pötyögtetve főzöd, akkor biztos, hogy nem ég le, nagyon óvatosan rázogatod, mintha bogrács lenne. És a paprikát, ugye, mikor kicsomáztam, akkor az elejébe vagy egy keresztet vágok, vagy levágom a hegyét, hogy mikor töltöd bele a tölteléket, akkor annyi történik, hogy kinyomja maga előtt a levegőt, és így végig lehet tölteni a paprikát, de nekem mindig van benne ugyanannyi mennyiségi gombóc is, mert nem mindenki szereti a töltött paprikában a paprikát, ez is milyen érdekes. És a tölteléket pedig, ha úgy nem bonyolítom, akkor szimplán a darált hús, só, mindig pirítok hozzá egy kis hagymát, só és bors és piros paprika, ez megy be a töltelékbe, és úgy készül, ahogy mondom. De nekem terem mángold is. És most ilyen óriási nagy már a levele. Leveszem a nyelét, és a levelét egy pillanatra leforrázom. Tehát a lényeg az, hogy a tartását elveszíti, és én nem csinálok semmi különöset, csak ugyanazt a tölteléket, mint ami a töltött paprikáé, ugyanazt a tölteléket beleteszem a mángold levélbe. Csak ugye a mángold íze az olyan, mint a spenóté, csak nagy levelek vannak. Most ha valaki nem szereti, akkor nyugodtan kelkáposzta a levelet, forrázol le, és abba töltse be. És ezzel a paradicsom szószal tálalja föl. De még egy kicsit lehet rajta javítani, hogyha csinál kockára vágott főtt krumplit, vagy új krumplit, ilyen pici parás krumplit vesz, és azt beleteszi a paradicsom szószba, és akkor van egy ilyen paradicsomos krumpli, és annak a tetejére megy rá ez a töltött mángold, vagy töltött kelkáposzta, minden elemét ismerik, és mégis valami újdonság született, legyenek mindig jót és élvezetek az ízeket.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ejzeman Mihály és Békefi István szerzeményét Czakó Julianna előadásában Baranyai István és zenekara kíséretével. Egy csók és más semmi.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Boldi, Juli és Wolf Kati adja elő Pásztor László, Jakab György és Hatvani Emese szerzeményét. Santa Maria.

Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle.

0: elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Besenyei Ferenc adja elő Vas Gábor és Zé Horváth Gyula szerzeményét. Sirat engem az őszi szél.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Czerowski Henriett, Kovács Felicia Flóra, Závodi Gábor és Bársony Attila adja elő Majláth Júlia és Kovács Judit örökzöldjét. Imádok élni!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 728. adást hallották Salasovics Norbert és zenekarának muzsikájával.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 142. adása.

A Kárpát-medence kulturális sokszínűségéről és hajdani összhangjáról szól a szlovákiai Ifjú Szívek táncegyüttes produkciója. Az előadás a Bartóki és Kodály alapgondolat nyomvonalán haladt, s belülről láttatja azt, ami kívülről már láthatatlan. A Felföldi Levelek című darab látványos formai rögeszmék nélkül beszélt, és emlékezik az egykor volt táncokról. Ezen a hétvégén az Ifjú Szívek Felföldi Levelek című lemezéről válogatunk.

Az előadásban Bartóktól, Kodálytól, Petőfitől és Márai Sándortól hangzanak el levélrészletek. Azokból az időkből, amikor még Kassa tudta, hogy magyarnak lenni nem etnográfiai állapot, hanem rang is. Nem csak nyelvi és faji örökség, hanem hivatás és feladat is. S hogy aki Kassán született, fővárosi embernek született. Levelek arról a tájról, melyről Kodály nem hitte, hogy ilyen gyönyörű. S ahol a nők arca olyan volt, mint Madonnáé. Magyar ugrósok, csárdások, Tóth Odzamok, Cif Ovácki, pásztortáncok, cigánypergető és zsidó dallamok váltogatták egymást, mindig az adott népcsoport jellemző stílusában. Jó volt néhány percre megint együtt látni a mulatni tudó, régi felső Magyarországot.

az Ifjú Szívek Felföldi Levelek című lemezét Margittai Gábor gondolataival egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna Napok. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több százmilliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzuzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A rossz idő miatt változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ennek értelmében ott nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon lévő erdőkben és fátisításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt kiépített erdei tűzrakó helyeken sem. Részletek a Katasztrófa Védelem honlapján olvashatók. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok. A pontos idő 10 óra 4 perc.
0: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó napot kívánok! Az Észak-Zselic és a dél külső Somogy határán fekvő Kapospulán rögzített pünkösdi ének Récsi Istvánné Fülöp Anna előadásában indította Kincsek a hagyományban című műsorunkat, melyben az elkövetkezendő hetek igen gazdag programkínálatából szemezgetünk. A sort természetesen a pünkösdi rendezvényekkel kezdjük, hisz egy hét múlva, május 24-én és 25-én Kárpát-medence szerte a Szentlélek eljövetelét, az első keresztény gyülekezet és így az egyház születését ünneplik a katolikus hívek. De mint oly sok ünnep esetében, így a pünkösdhöz is kapcsolódnak profán népszokások, melyek a természet megújulását, a tavaszt, az elkövetkező időszak szerencséjét, bőségét, egészségét hivatottak biztosítani. A talán legismertebb és legnagyobb pünkösdi rendezvény a Szentendrei Skanzenben zajlik, ahol a pünkösdi örökség ünnepen minden évben Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A látogatók élőben találkozhatnak az ország minden részéből érkező szellemi kulturális örökség közösségekkel és a vidéki tájházak hagyományőrző csoportjaival, akik idén azt is ünneplik, hogy az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezményéhez hazánk épp 20 éve csatlakozott. A Nemzeti Jegyzékre és a Jó Gyakorlatok regiszterébe az elmúlt két évtized alatt felkerült közösségek tagjai mellett a rendezvény kiemelt szereplői a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek. De nem csak Szentendrén, hanem a Szennai Skanzenben és a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban is várják önöket pünkösdi programokkal. S ha esetleg Somogyban vagy a Dél-Dunántúlon járnak, nem ulaszták el vasárnap felkeresni a 29. Gencsi Söprű regionális néptáncfesztivált Gencsapátiban, ahol a környékbeli táncegyüttesek mellett erdélyi és szlovéniai csapatok is megmérettetik magukat. Kedvcsinálóként szennai és vasi dalok csendülnek fel Kincsek a hagyományban című műsorunkban. A Zselichez és Szennához ezer szállal kötődő Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán nemrégiben megjelent Révészek Szenna népzenei öröksége című kiadványról szól egy összeállítás, majd a gencsapáti néptáncosokat kísérő szombathelyi Bogja együttes vasi összeállítása szól Kincsek a hagyományban című műsorunkban.

Nyitrai Mariannát és Juhász Zoltánt, majd a Bogja Együttest hallották Kincsek a hagyományban című műsorunkban, melyben az elkövetkezendő napok és hetek programjaiból ajánlunk figyelmükbe néhányat. A Hagyományok Házában két napja nyílt meg, és egészen november közepéig látogatható a Minta Forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás, mely a jubileum alkalmából az együttes gazdag művészeti örökségét, meghatározó korszakait és kiemelkedő alkotóit mutatja be. A kiállítás természetesen csak egyike az új évad programjainak, hisz új bemutatók mellett jubileumi programok is tarkítják az elkövetkezendő hónapok kínálatát, ünnepelve a 75 éves társulatot. Maradva a Hagyományok Házában, pontosabban a Hagyományok Háza honlapján, az intézmény program kínálata mellett itt találják a megújult Folkrádió weboldalát, ahol a nap 24 órájában népzene szól, de újságcikkeket, tanulmányokat is olvashatnak amellett, hogy igen gazdag programkínálatot is találnak az oldalon, nem túlzás azt állítani, a világ minden tájáról. Én például innen tudtam meg, hogy május 23-án az Egyesült Államokbeli San Diego-ban lesz táncház, de az Egyesült Királyságban bogártelki táncokat lehet tanulni a hétvégén a 7. angliai néptánctáborban. Hódmezővásárhelyen viszont szintén 23-án a Róna Banda mutatja be új kalotaszegi lemezét, Komáromban pedig pénteken és szombaton rendezik meg a szlovákiai-magyar táncház találkozót. Egy héttel később a Délvidéken Palicson lesz folkfesztivál, de a folknaptárban számtalan rendszeres közös éneklési alkalmat is találnak, például Miskolcon az avasi pacsirtákkal, vagy Budapesten a Tititá népdal körtagjaival. Májusi Kincsek a hagyományban című műsorunkban következő előadónk Halmos Béla lesz, aki június 4-én ünnepelné 80. születésnapját. Ezen a napon minden évben az általa alapított Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület, valamint a Hagyományok Háza koncertet szervez a táncházmozgalom első prímása tiszteletére, és idén sem lesz ez másképp. Itt adják át a Halmos Béla Vándordíjat, Barbarossa János Halmos Bélának készített mesterhegedűjét, melyet a díjazott prímás egy évig használhat, és a táncházmozgalom érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munka elismeréseként odaítélt Halmos Béla emlékérmet. Az Összemuzsikálni a Nemzetet címmel megrendezésre kerülő emlékkoncerten június 4-én este a Hagyományok Házában Horsa István, Mihó Attila, Nyitrai Tamás és Kovács Márton Halmos Béla Vándordíjas prímások a Legendás Muzsikus, az a Szép Piros Hajnal címmel 1989-ben megjelent szólólemezének muzsikáit játsszák majd el. Így nem véletlen, hogy Kincsek a Hagyományban című műsorunkban is erről a korongról szólnak széki dallamok. Halmos Béla, ifjú Csóri Sándor, Éri Péter és Sebestyén Márta előadásában.

Kedves hallgatóink, Májusi Kincsek a Hagyományban című műsorunkban programok között válogatunk, természetesen a teljesség igénye nélkül, mivel egy-egy adásban csak néhány rendezvényre tudjuk felhívni figyelmüket. Hogy többet megtudjanak, több program közül választhassanak, mint mindig, most is ajánlom, nézzenek körül a nagy intézmények, a Hagyományok Háza, a Táncház Egyesület, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Fonó Budai Zeneháza, Magyar Zeneháza, hogy csak néhányat említsek, honlapján vagy közösségi oldalain, de a közelükben lévő kulturális intézmények, egyesületek, táncegyüttesek, zenekarok honlapján is biztosan találnak kedvükre való programot. Én még két júniusi fesztivált szeretnék figyelmükbe ajánlani. Az első a Tápió Szelei 8. tárogató fesztivál június 6-án, ahol a Hungarikum hangszer több koncerten is megszólal, de hallhatják a Tarsoly zenekart, a Dress Quartettet, a napot pedig a Magyar Banda koncertje zárja. Egy héttel később, június 13-án Mecséren találkozhatnak különleges előadókkal a különleges hangulatú ladikos fesztiválon a Mosoni Duna ág mellett. A fellépők között ott lesz a műsorunk elején hallott Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán is, csak úgy, mint a Dűvő vagy a Gázsa zenekar, ők az Őrkőiekkel érkeznek, a Kalotaszegi Csűrös Banda vagy a Terra Profonda. A június 6-i tárogató fesztivál egyik szervezője és előadója, Terék József és barátai, Fóti Tánc dallamai következnek Kincsek a Hagyományban című műsorunkban. Természetesen a Prímás, Samu Zoltán mellett tárogaton Terék József játsza a Verbunk, Csárdás és Friss dallamokat. Énekel Hetényi Milán.

százforintom, százforintom maradta. Nincsen rajtam semmi komisz, mind extra, de mind extra. Édesanyám, édesanyám, édesanyám, százforintom

Májusi kincsek a hagyományban című műsorunk végén térjünk vissza a közelgő pünkösd ünnepéhez egy zene erejéig, mely egyben búcsúzás is az április 27-én elhunyt Sebő Ferenctől, kinek végső búcsúztatása május 29-én 14:30 lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. Az idén 75 éves fennállását ünneplő Magyar Állami Népi Együttes 2005-ben mutatta be Pannon Freskó című előadását, melynek zeneszerzője Sebő Ferenc volt. Az előadás az emberi érzelmek, a szerelem és a halál fenséges harcait mondja el a négy évszak karakteres színeiben. Akár egy ásatás freskó töredékeit úgy illeszti össze az évezredek átörökölt formáit, kincseit, mai tudásunk, tánc és zeneismeretünk, valamint klasszikus magyar költők énekelt szövegei segítségével egy karnevál forgatagában. Az előadásban a történelmi múlt elevenedik meg, élő hagyományaink által inspirálva. Közismert dallamaink, táncaink különféle etnikai karaktereket felöltve bizonyítják európai összetartozásunkat a Pannon Freskó című előadásban. A mű Pünkösd című tételével emlékezünk Sebő Ferencre. Vasvári Anna Máriát hallották. Legközelebb 4 hét múlva, június 14-én vasárnap délelőtt 10 órakor várom Önöket, hagyományaink újabb kincseivel.

0: Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korta György és Balázs Kláris, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb, versenyalapú rendszert alakítson ki. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceán járúról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozta. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. A rossz idő miatt változott a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és a Békásmegyer állomás között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, még a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok valószínű, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok várható. A következő napokban sok lesz a napsütés és elszórtan lehetnek záporok.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban ma is Dankó Extra című műsorunkat hallják. Ezúttal az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos és a Magyar Zeneházában megrendezett gála műsoraink legjobb produkcióiból szemezgetünk. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig. Már is egy fináléval indulunk. 60. Kisgyöngyi Dániel Gábor és Tarnai Kis László társaságában Gyulai Dankó klub előadásunkon 2024 májusában a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdást énekeltük el zárásként Jónás Géza zenekarának kíséretével. Fogadják sok szeretettel, énekeljük együtt ezt a népszerű dalt, majd a paprikáról és a sóról Szász Kati énekel. Ekkor már Tordai Zoltán prímás vezeti a zenekart. Jó szórakozást kívánok!

Szó, ami szó, én vagyok csak te hozzád való.

Dancs Anna Mari és Laki Péter a Budapesti Operett Színház énekes színészei debreceni előadásunkon a Déli Bábos Hortobágyon című operettbetétdalt is elénekelték, ekkor Tordai Zoltán zenekara kísért minket. Aztán jöjjön egy örökzöld sláger Mányi előadásunkról 2017-ből. A Dunaparton este zeneszól című dal Erdélyi Mihály szerzeménye Kalina Enikő és Dócs Péter jóvoltából hangzott el, Tarnai Kis László zongora és Pálmai Zoltán dob kíséretével. Hallgassuk meg újra együtt itt a Dankó Extrában.

Nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb. Énekli már is Kiss Zoltán, a Budapesti Operett Színház művésze, Hankó Józseffel és a zenekarával, majd a Kalapomra páros tubarózsát tettem című andalgóval Mészáros János Elek érkezik, Bangó János és a zenekarának társaságában. És ezt követően Karcagi Nagy Zoltán előadásában felcsendül az Ez a vonat most van indulóban című tradicionális dalunk Körmendi Dankó klubunkról 2025-ből.

0: jöjjék.
1: 2019. decemberében a Csepeli Munkás Otthonban is járt a Dankó csapat, ekkor Szigeti Fercsi, Báder Ernő prímással és zenekarával elénekelte Nóti Károly és Márkus Alfréd szerzeményét, melynek címe Falevél, falevél, neked elmondom én. Hát ezt halljuk most a folytatásban. Majd Fényes Szabolcs egyik legnagyobb slágerét, Lugosi Kati nyújtja át a Dankó családtagjainak Baranyai István prímás és zenekarának kíséretével. Ez a Szeretni Bolondulásig című dal lesz. Hallgassuk meg együtt!

Továbbra is Dankó Extra, itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hát most utazzunk vissza az időben úgy 10 évet, hiszen 2016. március 21-én Dunaföldváron is járt a Dankó rádióstábja. Ekkor Szalai Antal Prímás vezette a zenekart, és többek között Bokor Jánost is kísérték. Bokor János a Dankó rádió életműdíjával is kitüntetett előadó művészekkor elénekelte Seres Rezső nótáját is, Ki volt az az asszony címmel. Ezzel indul a soron következő zenei összeállítás, majd Mészáros András arról énekel, hogy ő egy fenyőfaág szeretne lenni. Márkus Alfréd és Török Rezső szerzeménye is felcsendül tehát a folytatásban, majd a Jaj, de magas ez a vendégfogadó és a Cigányok sátora című csárdás Újvári Marika előadásában csendül fel, itt a Magyar Zene Rádiójában.

tüzeted, aki jó nem belőlem. Felgyújtanám ezt az egész világot,

Jó pihenést című hétvégi reggeli műsorunk házigazdája Nádas György énekel a folytatásban Báder Ernővel és zenekarával, édesapja Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét adja elő Őszi szél címmel. Majd a Jamaikai trombitás című nagy örökzöld sláger is felcsendül Vojtági és Bodrogi Gyula előadásában. Székesfehérvári Dankó Klub előadásunkon csendült fel ez a nagy klasszikus Tordai Zoltán cigány zenekarának közreműködésével, Kovács Erik zongora és Adamec József dobkíséretével. Hallgassuk meg együtt!

0: Csönd legyen. Néhány szót magamról. Hát, hogy milyen a megjelenése. Előkelő!
1: Ó!
0: Nem ó, hanem én!

Akácos út, ha végig megyek rajtad én. A 2023-as év magyar nótája szavazás győztese lett ez a népszerű nóta, amit most Virág József előadásában hallunk Hankó József zenekarának kíséretével, majd Szőlős Jemese és Szóka Júlia is dalra fakad a Nádaházam teteje, és a Halkan pengesd ezt a csárdást című dalokkal folytatjuk a sort. Sárospatakról, Orosházáról és Újszentivánról szól a nóta, itt a Dankó Rádióban.

És már nincs túl sok hátra a mai műsoridőből, még egy operettsláger és egy népszerű csárdás is belefér az adásba. Páncél Klaudia és Jenei Gábor énekel már is Danyi Lőrinccel és zenekarával. A Ringó vállú Csengeri Violám című dalt halljuk, és igazán emlékezetes volt ez a műsorunk, hiszen Devecserben is jártunk 2021-ben, de abban az évben csak erre az egy Dankó klubra volt lehetőség, hiszen az egész világ lezárásra került. Aztán Bojtos Luca is dalra fakad, ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával, ekkor a Kukorica Csalán című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Lakatos Miklós és zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy velem tartottak, legyen ez így egy hét múlva, szombaton és vasárnap várom önöket ugyanígy 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. De találkozhatunk akár hamarabb is, mondjuk egy olyan bő 40 perc múlva, hiszen a Déli Krónika után jön a Jó Ebédhez szóló nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is búcsúzom önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, viszont hallásra!

0: Műsor ajánló.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Egyre súlyosabb a magyarországi azbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét.
1: Fokozódik az elégedetlenség a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne.
2: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. A rendőrség a szabályos közlekedésre és a védőfelszerelés viselésére hívja fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Kiemelte, Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor pedig Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
1: Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Vargasi Andrásról kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok, és akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott. A kormányfő úgy fogalmazott, a kúria elnöke távozzon mielőbb a többi közpénzen luxizó Orbán bábbal együtt.
1: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel.
1: Egyre komolyabb probléma itthon az aszbeszt szennyezés. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A polgármester gyors intézkedést ígért. Mészáros László összefoglalója.
3: A legfrissebb hatósági laborvizsgálatok Sopronban is igazolták az aszbeszt szennyezést. A városban bevizsgált 34 útszakaszból 19-ben mutatták ki hivatalosan az aszbeszt tartalmú kőzetet az utak burkolatában. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be.
4: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, hogy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőbe ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
3: Országos probléma az aszbeszt szennyezés. A hatóságok és a civil szervezetek, köztük a Greenpeace legújabb jelzései alapján Vas megyében 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt.
5: Erről a kőzetről van szó.
3: A probléma gyökere a szakértők szerint közös. Az utak burkolásához használt olcsó aszbeszt tartalmú kőzuzalék egy ausztriai bányából származik, amelyet éveken át korlátozás nélkül használtak fel a térségben. Míg az állam Szombathelynek egy gyors 1,7 milliárd forintos rendkívüli támogatást biztosította a veszélyes útszakaszok azonnali aszfaltozására, az országosan érintett települések növekvő száma miatt egyre sürgetőbbé válik egy átfogó nemzeti mentesítési terv kidolgozása.
6: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
3: Gajdos László csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbesztszennyezés miatt. Első hivatali útjával jelezte, a kormánynak kiemelten fontos a gyors megoldás. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, soron kívül a kormány legközelebbi hétfői ülése elé viszi az aszbesztszennyezés ügyét. Az aszbeszt botrány legsúlyosabban érintett helyszínén, a szombathelyi Oladi platón tett látogatása során a tárcavezető határozott és azonnali állami fellépést ígért.
6: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani.
3: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik. A nyugati határszélen tapasztalható krízis ráadásul egybeesik a magyarországi aszbeszt katasztrófák történelmi gócpontjának számító lőrinci legújabb aggasztó fejleményeivel. Bár a lőrinci cementgyár egykori bontásából hátrahagyott aszbeszt hulladék elszállítását korábban befejezetnek nyilvánították a hatóságok, a rejtett környezeti kockázatok továbbra is fennállnak. Petőfi bányán a napokban újabb illegális hulladéklerakót fedeztek fel, ahol a becslések szerint jelentős mennyiségű aszbeszt tartalmú anyag fekszik a szabadban, amelyet az évek során benőtt a növényzet. Eközben a lőrinci aszbeszperek is a jogi zárószakaszukhoz érkeztek. Miközben a bíróságok korábban több tízmilliós kártérítéseket ítéltek meg az állammal szemben, a megbetegedett helyi lakosok és az egykori dolgozók közül szinte mindegyik felperes elhunyt már a daganatos betegségek következtében. Így az újabb hevesi lerakó felfedezése ismét fokozott aggodalmat váltott ki a helyiek körében. A helyzet miatt az érintett települések vezetői azonnali és végleges megoldást követelnek a hatóságoktól. A 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.
1: Ma van a magas vérnyomás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára és lehetőségeire.
2: A legelterjedtebb krónikus betegség minden harmadik felnőtt embert érint a világon. Évente 8-9 millióan halnak meg emiatt. A magas vérnyomás nem gyógyítható, de gyógyszeres kezeléssel normalizálható. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és a stroke okainak egyike, de komoly szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is.
1: Egyelőre nem tudni, hogy megmarad-e a 2022-ben bevezetett kamatstop, erről az új kormánynak kell majd döntenie. Elvileg június végén megszűnne, azonban az Orbán kormány kivette a határidőt a jogszabályból, így az új kabinet kezében van a döntés. Jelenleg több mint 200 ezer embert véd az intézkedés. Május elején több bank is az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerintük a kamatstop aránytalan terheket rak a bankszektorra. Szilágyi Béla információi.
7: Egyre többen keresik fel a bankokat, hogy megtudják, mennyivel emelkedhetnek meg a törlesztő részletek a kamatstop megszűnése után. Június 30-án ugyanis lejárhat a változó kamatozású lakáshitelekre vonatkozó kamatstop határideje. Az Orbán kormány áprilisban kivette a határidőt az árstopról, az üzemanyagok jövedéki adójáról, valamint a kamatstopról szóló jogszabályokból. Így mostantól az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani. A kamatstop még most is több mint 200 ezer ügyfelet érint, akik csaknem 850 milliárd forinttal tartoznak bankjuknak, ebből mintegy 600 milliárd forintnyi lakás célú, a többi szabad felhasználású jelzálog hitel. Jelenleg minden negyedik jelzálog alapú hitelszerződés kamatstoppal védett. A lakossági kamatstopot a magyar kormány 2022. januárjában vezette be. Az intézkedés lényege, hogy a változó kamatozású jelzálog alapú hitelek kamatait egy meghatározott szinten rögzítették, megvédve ezzel az adósokat a kamatok durva emelkedésétől. Az intézkedést azóta több alkalommal is meghosszabbították, legutóbb tavaly novemberben, immáron 8. alkalommal. Elemzők számításai szerint, ha megszűnik a kamatstop, akkor akár 30-40%-kal is megugorhat a törlesztő részlete egyes élzálog hiteleknek. Ugyanakkor a kamatstoposok többsége megúszná 10% körüli vagy alatti havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Pénzügyi szakemberek szerint az új kormány várhatóan kivezeti a kamatstopot, de mivel az sok családot érint, csak fokozatosan. Ami biztos, hogy a bankoknak jelentős veszteséget kell elkönyvelniük az intézkedés miatt. Ezért drágában adják az új hiteleket, és a fix 3%-os hitelt leszámítva kevesebb jelzálog hitelt is tudnak folyósítani. Több bank, köztük az OTP is az Alkotmánybírósághoz fordult a kamatstop miatt, mert szerintük az intézkedés aránytalan terhet rak a bankszektorra. Gazdasági oldalról is vita van arról, hogy meddig érdemes fenntartani. Rövid távon védi az adósokat, de torzíthatja a hitelpiacot. Szakértők szerint az biztos, hogy a végleges döntést a kamatstopról, főként az infláció alakulásától és a költségvetés helyzetétől teszik függővé.
1: Azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter, miután szombaton szócsatába keveredtek az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán. A felmentő határozat a magyar közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan közölte, nem mond le a törvényesen járó felmentési pénzéről, és akár bírósághoz is fordul az összegért. Havasi Bertalan 2010 és 2025 között volt Orbán Viktor sajtófőnöke. Helyettes államtitkári pozícióját ugyanakkor ezután is megőrizte, és mindeddig a miniszterelnöki kabinetirodában dolgozott. Kis Júlia Lilla összeállítása.
8: A korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot,
9: szervusz!
10: Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével, Havasi Bertalannal találkozott szombati minisztériumi bejárásán Magyar Péter, az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán, ahol szócsatába keveredtek egymással.
11: Az nem lesz.
12: A felmentési pénzendől levonhatod.
11: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
10: A vita tárgya Havasi Bertalan felmentési pénze volt. A törvény szerint ugyanis helyettes államtitkárként juttatásra jogosult a megbízatása megszűnése után. Havasi jelezte, nem mond le erről a pénzről, és akár bírósághoz is fordul az összegért.
11: Most ezt aláírom.
10: Szombaton este közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök, hogy azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a helyettes államtitkári tisztségéből. A felmentő határozat ekkor már a magyar közlönyben is megjelent. Ebben azzal idézem, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. Felmentése után Havasi Bertalan levelet írt, amelyet a Telex közölt. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a határozatban hivatkozott miniszterelnöki kabinetiroda hivatalosan már nem létezik, ahogy a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszteri pozíció sincsen. Tudotta azt is, hogy fizetése a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forint, és ennek 6 havi összege a törvény szerint az utolsó fillérig jár neki. Havasi Gulyás Gergelyhez is szólt levelében, azt írta, nem Magyar Péter és nem is Gulyás Gergely dönti el, hogy mire fordítják a közszolgálati dolgozók a nekik járó juttatást, hanem ők maguk, legtöbben a családjuk megélhetésére. Ópusztaszeren jelentette be Magyar Péter szerdán, hogy az Orbán kormány egyetlen tagjának sem írja alá a végkielégítésnek nevezett felmentési juttatáshoz szükséges dokumentumokat. Szerinte személyenként akár több 10 millió forintról van szó.
11: Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt, hogy szeretném előre is jelezni.
10: A törvény szerint a távozó miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok juttatásra jogosultak a megbízatásuk megszűnése után. Ha legalább 3 évig betöltötték a tisztségüket, akkor 6 havi fizetésüknek megfelelő juttatást kapnak.
13: Kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl.
10: Azóta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, és Orbán Viktor is jelezte, hogy a volt kormánytagok a pénzt jótékony célra ajánlják fel. Magyar Péter ezt elfogadta azzal a feltétellel, hogy a juttatást közvetlenül a az irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak utalják majd. A Telex telefonon is megkérdezte leveléről Havasi Bertalant, aki megerősítette, véleménykülönbségem van Gulyás Gergellyel a 6 havi fizetés továbbutalásának kérdésében, de erről nem egyeztettek egymással. Elmondta azt is, hogy szerinte a Fidesz nem mindig kormányzott jól, de részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, eljött annak az ideje, hogy termékeny és tanulságos vitákra üljön le a nemzeti oldal azokkal is, akiket az utóbbi években háttérbe szorítottak, vagy háttérbe vonultak.
1: Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata. Ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Ambrus Róbert összeállítása.
9: Egy ideje már arról is szó van, hogy a vasúti közlekedésbe a repülőteret közvetlenül bekapcsolnák. Ehhez az kell, hogy megvalósuljon az a terv, amit Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is támogat.
14: Hogyha megépül az a vasútvonal, ami Kőbánya-Kispesttől a mai kétvágányos fővonal mellé megépíti a harmadik és negyedik vágányt, egy ponton Szemeretelep térségében kiágazik a mai 100-as fővonalból, beágazik a repülőtér futópályái közé, és aztán föld alatt keresztezi a kettes terminál előtt gyakorlatilag a mai hotelek, Holiday parkoló térségében a terminálé előteret.
9: Sok utas tartja indokoltnak a vasúti összeköttetés kiépítését.
15: Azért sok forgalmat kikerülne, és hamarabb ide jutnának az emberek, mert bizony nagy dugók szoktak lenni ám errefele.
9: Budapestre szinte özönlenek a turisták, a Liszt-Ferenc repülőtér forgalma hatalmas.
16: Azok, akik megérkeznek a repülőtérre, választhatják a taxit is, illetve az autóbuszt is. A menetjegy 2500 forint.
9: A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki. A bőröndöket már itt le lehetne adni. Így még kényelmesebben utazhatnak az emberek, a repülőtéri terminálról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke.
17: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
9: Budapest vezetése nyitott arra, hogy újra legyen párbeszéd a főváros és a kormány között a repülőtér kapcsán is. Erről beszélt Karácsony Gergely az M1-nek.
11: A főváros mindig is azt a koncepciót támogatta, hogy a meglévő közösségi közlekedési rendszerben, a vasúti hálózatban integrált módon lehessen elérni a budapesti repülőteret. Ez egyszerre jó Budapestnek, illetve a budapesti érkezőknek az ország különböző pontjairól, úgyhogy ebben teljes akarategység van az új kormány és a főváros között.
9: Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy korábban már működött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ami teret adhat a párbeszédnek. A főpolgármester azt mondta, ennek a tanácsnak a működését Vitézi Dávid is jól ismeri, mert ő is a tagja volt.
1: Drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A MÁV közölte, idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá dolgozóikra. 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. A legtöbbször a vasúti jegyvizsgálókat éri atrocitás. Idén májusig már annyi erőszakos eset történt, mint korábban egy év alatt. Jakab Szintia összefoglalója.
18: Következőleg civilbe találkozunk,
19: egyre több az ilyen agresszív utas a vonatokon, és egyre több a tettlegesség is. Van, akit megütnek, meglöknek, leköpnek, de olyan is előfordult, hogy szolgálat közben súlyosan megsérült egy kalauz. A MÁV hétvégi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A közlekedési társaság azt írta, tavaly összesen 179 erőszakos eset történt. Ebből az év első 4 hónapjában 41 incidens regisztráltak. Ez a szám azonban idén, ugyanebben az időszakban drasztikusan megugrott. Csaknem 70%-kal több erőszakos eset történt. Májusig összesen 69 alkalommal támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A legtöbb eset, összesen 54, a vasútnál történt. Korábban ez volt az éves átlag. Az agresszív utasok jellemzően a kalauzokat támadják meg. De az autóbusz vezetőket is gyakran éri atrocitás. Idén április végéig már 15 buszsofőrt ért erőszak munkavégzés közben. Azért, hogy ne forduljanak elő erőszakos támadások, egyre több kalauz visel magán testkamerát. Ezek ugyanis segítik a támadások felderítését. Jelenleg mintegy 200 testkamera van használatban, és újabb eszközök beszerzését tervezik. A legveszélyesebb vasútvonalakon a MÁV szorosabban együttműködik a rendőrökkel és polgárőrökkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán hangsúlyozta, a dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, és erre zéró toleranciával reagálnak. A társaság bántalmazás esetén rendőrségi feljelentést tesz, az elkövetők pedig akár évekre börtönbe kerülhetnek. A büntető törvénykönyv szerint, aki például egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre számíthat. A dolgozóknak pedig jogi és mentális segítséget nyújt a MÁV.
1: Egyre több országban korlátoznák a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához. Már uniós szinten is felmerült az életkor szerinti tilalom. Itthon a legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el. Illés Anna összefoglalója.
20: A közoktatás megújításának kiinduló pontja, hogy a 21. századi kompetenciák fejlesztése ne különálló célként, hanem az oktatási rendszer egészét átható szemléletként jelenjen meg.
21: Jelentette ki még az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott jelölti meghallgatásán az azóta már oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszélt a gyerekek kritikai gondolkodásának és digitális tudásának fejlesztési terveiről is.
20: Szeretnénk a mesterséges intelligenciának egy külön szereplőt, egy koordinátorát kinevezni a minisztériumba, aki ezeket a szempontokat mindenütt figyelemmel kíséri. Fel kell készülni erre, ennek vannak veszélyei, vannak előnyei, de ehhez tudnunk kell, hogy mihez is kezdjünk vele, ezért szeretnénk ezzel is foglalkozni a minisztériumban. A kritikai gondolkodás, az együttműködés, a kreativitás, a kommunikáció, a digitális készségek, valamint a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése minden gyermek számára alapvető feltétele annak, hogy képes legyen boldogulni a gyorsan változó társadalmi, gazdasági és technológiai környezetben.
21: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához, az Internet Hotline-hoz tavaly a gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés. A jelzések egyre nagyobb része kapcsolódik közösségi média platformokhoz.
22: Évek óta látjuk, ez belélik egy nemzetközi trendbe, amit most tapasztalunk és amit a legfrissebb számokba kijött. Nem különbözik Magyarországon se az, amit látunk.
21: Mondta a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője, a Kapcsolj ki mozgalom alapítója. Pötl Ákos a gyerekek online védelmének szabályozási lehetőségeiről is beszélt.
22: Az ausztrálok elkezdtek törvényt alkotni, tehát elkezdték a gyerekeket a közösségi médiából kitiltani. Az Európai Unió is folyamatosan erről beszél most, hogy valahogy ezt meg kéne oldani. Amerikában óriási perek vannak most, amik már ezeknek a platformoknak a függőségéről szólnak, hogy készakarva függőségre tervezték az algoritmusokat, külön tudományágat raktak mögé. Angliában pedig például már 23-ban bevezettek egy online safety act-et, ami kimondott egy olyan törvény, ami ezt védi, és tavaly lettek aktiválva nagyobb részei, tehát látszik, hogy mozgolódik az iparág, tehát érzi, tapasztalja, nyilván le van maradva egy jó pár évvel, és ez egy nagyon innovatív iparág, tehát hogy nagyon nehéz utána menni.
21: A szakértő szerint itthon is szükség lenne valamilyen új szabályozásra a gyerekek digitális védelme érdekében, és érdemes lenne olyan megoldásokat keresni, ami a fiatalok ideális idegrendszeri fejlődését is támogatja. Az Európai Bizottság elnöke a héten kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik. Ursula von der Leyen azt mondta, fel akarnak lépni a TikTok addiktív hatása, a végtelenített görgetés és a felugró automatikus üzenetek megjelenése ellen, valamint a Metával szemben is, mivel az Instagram és a Facebook nem szerez érvényt a saját maga által vállalt felhasználói korhatár előírásnak.
1: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. Ezek jelentős része azért következik be, mert a fiatalok nem ismerik, vagy csak egyszerűen nem tartják be a közlekedési szabályokat. Víg András információi.
23: Még most is látható egyébként
0: a május 12-én történt baleset nyoma.
4: A szerencsés kimenetelő, de több tanúsággal is rendelkező keddi Győrben történt rolleres baleset helyszínét mutatja a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense, volt közlekedési alosztályvezető. A fiatal rolleres eleve szabálytalanul utasszállítva közlekedett az Ifjúság körút járdáján, amikor megállás és körültekintés nélkül ráhajtott a zebrára, ahol elektromos hajtású járművével nekiütközött egy szabályosan közlekedő személyautónak. A balesetben mindkét fiú megsérült. A sorozatos szabályszegések miatt a roller vezetője ellen eljárás indult. A rendőrség azt kéri a szülőktől, hogy csak akkor engedjék rollerezni a gyereket, ha meggyőződtek róla, hogy tudja kezelni a járművet és ismeri a kressz rávonatkozó részét, mondja Karkusz Kristóf főhadnagy.
0: Aki nem ismeri a közlekedés szabályait és nem tud őket betartani, az ne használjon ilyen gépi meghajtású járművet. Elsődleges az, hogy a szülőknek oda kell figyelni a gyermekükre, kizárólag akkor engedjék a gyermeket rollerezni elektromos rollerrel, ha képes a jármű irányítására, ismeri a közlekedési szabályokat és visel védőfelszerelést.
4: Magyarországon tavaly 600 személyisérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évinek. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, melyek között halálos kimenetelőek is voltak.
2: 3 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. És beszámolunk arról is, hogy nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a WHO az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
5: Déli krónika.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Moszkva ukrán megyeközpontokat, Kijev pedig az orosz fővárost támadta. Részletek Iváncsik Attilától.
23: Egy helyi lakos is életét vesztette, amikor támadás érte a dél-ukrajnai Herszont. Nyipro városában is civilek sebesültek meg, Zaporizsjában üzemanyagtöltőállomást ért orosz légicsapás, a keleti Harkivban pedig személyautók égtek ki az orosz dróntámadások következtében. Ukrajna válaszként Moszkvát, illetve az orosz főváros környékét támadta. Robbanások rázták meg a térséget, amelyek következtében jelentős kár keletkezett egy gyárépületben, valamint egy olajfinomítóban is. A légicsapások idején szünetelt a légiforgalom. Közben az ukrán egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy krónikus kimerültségben él a lakosság 90%-a, többségük lelki segítségre szorul. A jelentés szerint a leggyakoribb panaszok között az álmatlanság, az állandó fáradtság, az érzelmi kiégés és a reményvesztettség szerepel.
1: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint egy éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
24: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Berlinben például a Német Szakszervezeti Szövetség gyűlésén arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés megteremtésére van szükség ahhoz, hogy a németországi jólétet biztosítani lehessen, és ehhez egy össznépi összefogásra van szükség. Erre kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a Szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban, a nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban, részben ezek részleteivel kapcsolatban nem sikerült egyetértésre jutni, részben pedig az is nagy kérdés, hogy az ehhez szükséges forrásokat honnan tudják előteremteni. Vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a Szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson, és így folytassák a tevékenységet. Szakértők is megszólalnak ezzel kapcsolatban, a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjút például egy müncheni szakértő, Clement Fuchs, aki arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni, viszont elsőként nagyon fontos, hogy napirendre kerüljön a megegyezés, a béke megteremtése. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni, fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
1: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elvesztette, közölte a rendőrség. A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Munteán Erik összefoglalója.
3: Szürke személy autóval hajtott a járók elők közé egy marokkói származású férfi az olaszországi Modenában. A járdán sétáló embereket valósággal letarolta a számtanúk szerint legalább 100 km/órával szágódó autó, amely nem sokkal később egy üzlet kirakatának ütközött. Láttuk, ahogy áthajt az egyik sugárúton, aztán rá a járdára. A feleségem azt is látta, hogy a levegőbe repülnek az emberek. Emlékezett vissza egy számtanú. A 31 éves elkövető autóját elhagyva menekülni próbált a helyszínről. A város polgármestere is megerősítette, hogy kés volt nála. Több utcányi hajsza után végül rátámadt az őt üldöző járókelőre. Harcolni kezdtünk. Kétszer is megszúrt, egyszer a szívemnél, egyszer pedig a fejemen. Egy-két szúrás sikerült kikerülnöm, ekkor tudtam ráfogni a csuklójára és elkaptam. Magyarázta a férfi, akinek rövidesen több más járókelő is segítségére sietett. Az elfogott tettest pedig átadták a kiérkező rendőröknek. Szeretném megköszönni annak a négy polgárnak, aki közbelépett és azonnal megerősítette, hogy kikövette el ezt a szörnyűséget, mondta a városvezető. A gyanúsítottról azóta az is kiderült, hogy személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt. Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamo-ban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem áll tudatmódosító hatása alatt, józannak tűnt, mondta a város prefektusa. Az elgázott emberek közül többen továbbra is kórházban vannak. Az egyik nő mindkét lábát elvesztette. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök együttérzéséről biztosította az áldozatok családjait, és leszögezte, hogy folyamatosan figyeli az események alakulását. Keményebben fogalmazott a bevándorlás ellenes és szélső jobboldali Liga pártot vezető miniszterelnök helyettes. Matteo Salvini a tettes nevét is közölte bejegyzésében, és második generációs bűnözőnek nevezte a férfit.
1: Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak.
2: A WHO szerint a tengerjáron kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rákcsálók terjesztik, és ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina. A ritka vírustörzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. Kanalas Lili összeállítása.
5: Az ebola vírus egyre több embert fertőz meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén. Az országkormány a szombaton hirdetett járványhelyzetet a térségben, miután 3 településen is fertőzés gócot azonosítottak. Az első személy április végén betegedett meg, és április 24-én halt meg Ituri tartomány fővárosában. A holttestet egy másik egészségügyi körzetbe szállították haza, egy nagy népességű bányavidékre. Ez okozta az ebola járvány súlyosbodását. Számolt be az egészségügyi minisztere. A szakemberek 20 bevizsgált mintából 13-ban az ebola egyik ritka vírus törzsét mutatták ki. Ennek a változatnak kisebb a halálozási aránya, mint az elterjedtebb vírus törzsnek, és jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája vagy gyógyszere. Ráadásul a ritka fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, emiatt az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt. Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a betegségeknél szokásosan elvégzett vizsgálatokat, például a teljes vérképet vagy a vesefunkciós vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát. Magyar ezt az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa. A hatóságok közölték, hogy a Kongó Kongói Demokratikus Köztársaság határain fokozták az ellenőrzéseket, elkülönítették a kontaktszemélyeket és sürgősségi csapatokat küldtek a veszélyeztetett régiókba. A fertőzés testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, az első tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás, amelyeket hányás, hasmenés, bőrkiütés, súlyos vérzés, végül pedig szervi elégtelenség követ.
2: Itt a Krónika.
1: Családi napot tart ma Budapesten a Regőci István Alapítvány megalakulásának 5. évfordulója alkalmából. A rossz idő miatt az eseménynek a Margit-sziget helyett a Kopa-sziget rendezvényháza ad otthont.
2: A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és artfestéssel is készült. A résztvevő Kapu Tibor kutató űrhajóssal és a Ferencváros válogatott sportolóival is találkozhatnak. Herceg Anita kuratóriumi elnök elmondta, az elmúlt években több mint 1600 gyermeket segítettek, és a mai napig is csak nem 1100-an tartoznak a támogatottak közé.
6: Most már 15 olyan gyermekünk van, akik a Covid-ban elvesztették az egyik szülőjüket, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt, tehát félárvából árvaságra jutottak. Őket kiemelten támogatjuk, és erre buzdítunk mindenkit, aki nem feledkezett el a Covid-ról és a Covid-árvákról, hogy segítsék az alapítványt, hogy továbbiakban is tudjunk támogatást adni. Gyűjtjük az 1%-okat, működik a 13650-es adományvonalunk, és hát az alapítvány honlapján is meg lehet találni a módját annak, hogy segítsék ezeket a gyerekeket még a továbbiakban is.
1: Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg.
2: Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
7: Mivel a gyulafehérvári főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
8: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya csomópontja után az M5-ös felé. A 65-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Két baleset is történt az M1-es autópályán. A 23-as kilométernél mindkét oldal belső sávját, a 25-ös kilométernél pedig a határ felé vezető oldal külső sávját zárták le. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
1: Kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. További részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
13: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony, viszont a jó hír, hogy a ciklon, amely felettünk van, és amely ezt a változékony csapadékos időt okozza, fokozatosan veszít az erejéből, és halad kelet felé, úgyhogy éppen ezért egyre inkább a keleti tájakon lesz csapadékos az időjárás. Az előttünk álló éjszaka is, így nyugaton derültebb lesz az ég, emiatt hűvösebb lesz egy picit az idő, de összességében 4 és 12 fok között alakulnak a minimum értékek. Holnap napközben keleten marad még néhol erősen felhős az égbolt, de nyugat felől tovább csökken. területeken szakadozik a felhőzet, és a csapadékrendszer észak-keleti irányba távolodik tőlünk, úgyhogy délután már hazánk legnagyobb részén egészen barátságos lesz az idő, mérséklődik a szél, és úgyhogy egyre több helyen előbukkan majd a nap. Viszont ezzel a változékonyságnak nem lesz teljesen vége, az esti órákban nyugatra már be is sodródik egy-egy zápor zivatar, és a következő napokban a jövő héten igazából végig előfordulhat elvétve egy-egy rövid ideig tartó kis csapadékot adó zápor vagy zivatar, de egyre több lesz a napos órák száma, és napról napra határozottan melegszik az idő. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!
1: Csilla, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszonthallásra!
10: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
14: Önmagából senki sem léphet ki, senki sem adhat mást, mint ami lényege, legfeljebb, ha idegen lényeget akar produkálni. Móricz Zsigmond író, újságíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 17-én vasárnap. Itt a Magyar Zene Rádiójában ma is jó ebédhez szól a nóta. Ehhez én kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Nógrádi Tóth István és Nádasdi László énekel adásunk első perceiben a Kalapom Kalapom Csurgóra és a Ha még egyszer szerelmes lehetnék című csárdást halljuk. Tartsanak velünk!

Benedekfi Katalin a Rajkó zenekar oldalán a folytatásban egy csillagporos nyári égboltról énekel egy 2015-ben rögzített rádiófelvételen. Aztán maga a Tangó király érkezik képzeletbeli színpadunkra egy archív felvételen csendül fel Kádas György szerzeménye, melynek címe Ibolya, Ibolya. Kalmár Pált, Ifjabb Magyari Imre és a zenekara kíséri ekkor. Fogadják sok szeretettel.

szemben, nem hullana egyikért se egy se könnyem, ha egy kis szőke jaj, csak egyszer nézne rám szerelemmel. Ibolya, ibolya, a tavasz mosolya a legelső. Ibolya,

rajtad, a cipolya illatát, ha érzem rajtad. Ibolya, ibolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Ha csókolom pici piros hamvas ajkad, a cipolya illatát, ha érzem rajtad. Ibolya, ibolya, szemembe csillog a könnyes harmad.

Zé Horváth Gyula dalszövegíró születésének 100. évfordulója kapcsán aktuális tematikus hétvégénken itt a Dankó Rádióban Zé Horváth Gyula szerzeményeit sorakoztatjuk fel 2 teljes napon át. Minden adásunkban felcsendül egy vagy akár több ilyen nagy sláger is, így például most a folytatásban már is 3 nótát hallunk. A Valamikor volt 2 csillag című dal zenéjét Diószegi Sándor szerezte, a Messze-messze Székelyföldön című nótát Vas Gábor zenésítette meg, és végül egy olyan jól ismert csárdást hallunk, melynek zeneszerzője a mai napig ismeretlen, de az biztos, hogy a soron következő dalcsokor minden egyes nótájának szövegét Zé Horváth Gyula jegyezte le. Hallgassuk Berkes János

Salasovics Dezső és a zenekara játszik a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk. Várom Önöket 13 óra után.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a kongói és az ugandai ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EPV képviselője lehet. A párt delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Ma van a homofóbia, a transzfóbia és bifóbia elleni világnap. A kezdeményezést 2005 óta tartják annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Az alkalomból kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió kiáll a szexuális kisebbségekhez tartozó emberi jogok mellett. Itthon a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futózáporok. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink. Folytatjuk Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat, ahogyan azt már elmondta előttem, a többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett színművész Revicki Gábor is. Hallgassuk már is Kovács Apolóniát és Fonyó Barbarát, valamint a Szeretőm Baka volt és a Most kezdődik a tánc című csárdást. További kellemes időtöltést kívánok!

0: es un musical, musical, que virágos virrattig áll a bal.
1: A soron következő dalcsokor első két előadóját Mészáros Tivadar és zenekara kíséri, a Levelek Levelek és a Felvégi Ház Alvégi Ház című klasszikus magyar nótát halljuk Bétót Magda, majd Koltai Zoltán előadásában, aztán Gáspár Ani és Szentendrei Klára rádió felvételeivel folytatjuk a Baj van nagy baj és az Áll a bál a Nagy csárdában című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

0: Elvégihat, halvégihat, ó, csalogat, integet, szakítjátok, hatodjátok két felé a cibemet.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal Farkas Rozikával itt a Dankó Rádióban, Tordai Zoltán és zenekara kíséri a Halljátok Cigányok című csárdást.
1: Halljátok Cigányok!

Máté Otília, Karácsony Irén, Buta Árpád Attila és Talabér Erzsébet nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a folytatásban. Az első nóta zenéjét Vas Gábor szerezte, szövegét Z. Horváth Gyula írta, aktuális tematikus hétvégénk főszereplője. Címe, ha odafönn találkoznánk, aztán a Szórja a nap aranysugarát, a Csicsak rózsám hallod és a 33 rózsafámon című magyar népies műdalokkal folytatjuk az összeállítást. Hallgassuk meg együtt!

Lakatos Sándor és zenekara muzsikál a következő percekben. További kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk már is Rigó Mónikát, aztán Somogyi Erikát, Amikor Pestre elindultam, és a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdással megyünk tovább.

Kedves hallgatóink, alig hogy köszöntöttük egymást a déli krónika után, hamarosan itt a búcsú ideje, de még van időnk arra, hogy lejátsszuk a búcsútint az ősz a nyárnak, a gyászba borult az életem te miattad, és a Túl a Tiszán faragnak az ácsok című klasszikus magyar nótát. Előadja Egri József, Miklósi József és Balogh Témea.

melynek utolsó perceiben Déki Lakatos Sándor és zenekara húzza a talpalávalót. Én ezzel búcsúzom már a önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A vasárnap délután hátra levő részében az önök kéréseivel, kívánságaival érkezik ide a stúdióba Gál Zoltán. Jön 2-től 5-ig a Szívküldi Szívnek szívesen, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival és Popovics László kollégámmal. Kellemes hétvégét és egyben jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar 3 tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
5: Így sem lehet, nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Végül a várható időjárásról. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Remélem egy kiadós finom ebéd után találkozunk, és nagy kedvük van velünk tölteni a következő 3 órát. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma a paszkálokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik május 17-én születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk kívánságaikat. Mezőnyáradon Ádám Olivérnek 4. születésnapja alkalmából sok örömet, boldog gyermekkort, jó egészséget kíván Dédi Mama Mezőkövesdről, Simor Tamás énekel, Kérek egy kis kutyát.

0: egy kis kutyát.
1: Halász Jánosné kérte a következő nótát Bajáról. Tréfás Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri. 10 pár csókot egy végből.

Így szól a következő üzenet az én drága kis szöszikémnek Kelemvölgybe. Sok boldog születésnapot kívánunk, Csurika és Laci. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Hadd mondjam el imádsággal.

Fodorné Icu Miskolc Tapolcáról kérte a következő dalt, Hajnal Nikolettet Danyi Lőrinc zenekara kíséri, Szerelemből sosem elég. Szerelem.

0: szeretem a világ.
1: Megy a Szón barátnőjének, Marikának születésnapi alkalmából minden szépet, jót kíván Ilonka, Cserháti Zsuzsa és Korda György énekel, Maradj még!

0: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Borbásné Erika kérte a következő nótát, melyet lányával együtt hallgatna szívesen. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Háromnapos lakodalom.
1: Háromnapos

Így szól a következő üzenet. Drága férjem, Tomán Miklós halálának 8. évfordulójára emlékezünk. Fájó szívvel gondol rá felesége, gyermekei, unokái és dédunokái. Édesanyjára emlékezik halálának évfordulóján Kovácsné Érden. Kós János, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Hiányzik valaki ebből az utcából.

Molnárné Bellának barátnője Ágota küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Esztergomba, a Cirkusz hercegnőből. Léva Jenikőt és a Budapesti Operettszínház énekkarát halljuk, Fedóra belépője.

0: Szatmári Istvánnak menyek érte a következő nótát Kisvárdáról, Gáti Pált Lendvai Ferenc zenekara kíséri, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.
1: Még!

Dévényi Istvánné édesapja kedves nótáját kérte Nádudvarról, Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri, ráérünk még korábban hazamenni.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
4: Kavárról beszélek, Rácz Lajosné vagyok. A férjem emlékére szeretnék kérni egy nótát. Azt, hogy szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Köszönöm, viszont hallásra.
3: Karádi Katalint és a Durium zenekart halljuk, Szeretlek én.

Szabó Istvánné Herbály Esztert Kunhegyesen a Pénzeskert utcában 77. születésnapja alkalmából köszönti lánya Eszter, unokái Otília és Petronella, dédunokája Ádika. Kívánnak nagyon sok boldog születésnapot, hosszú életet, amit szerettei körében, gyermekeivel, unokáival, dédunokával tölthet még hosszú-hosszú ideig, jó egészségben. Tarnaik és László Tifjab Sánta Ferenc zenekara kíséri, Vándorfelhők fenn az égen.

Kedves hallgatóink, május 18-a és 21-e között minden nap 8 és 18 óra között Moson-Magyaróvár vételkörzetében az 1116 kHz-en adásunk szünetel. Megértésüket köszönjük. Puskás Sándort Miskolci Balog János zenekara kíséri. Kukorica tök.

0: Egybe járok a kontrás meg a cakbar. Kukoricatök, hazalöcögök, a Rátóni falu végi csárdából.
1: Szatmári Zsoltnak testvére küldi a következő nótát Keszthelyre. Éliás Tibort Bangó János zenekara kíséri. A szép asszony veszedelem.
2: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsalna, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Zé Horváth Gyula nóta szerző emléke előtt tisztelgünk. Idén lenne 100 éves. Pere János énekli egyik szerzeményét, egy dal csak az élet.

Borsó Sándor feleségének kérte a következő nótát Duna Bogdányból, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, kísér Szomora Zsolt zenekara, 25 szár rózsa.

következő nótát Borsányiné Emike Szentesről kérte, Győri Szabó József énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Fodrozik a Tisza vize.

Sodorozik a tisza vize, hova a szélünk. Halakszik a kalambon, hogy miért azt nem is mondja. Nem baj, haragudjon majd meg, végül már csak így szokott ez lenni. Végül nincs is igaz nagy szerelem, egy kis harag nélkül. Nem baj, haragudjon majd meg, végül már csak így szokott ez lenni. Végül nincs is igaz nagy szerelem, egy kis

0: körbe nyár az ivatarba, csak ő marad hozzám. Bármit mond is ez a húzunk világ, szívem egyedül csak téged imád. Télbe nyár az ivatarba, csak ő marad hozzám.
1: Csonkáné Ildikó édesapjának küldi kedves nótáját Battonyára, Barabási Zoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Vékony deszka kerítés.

Nagyszerű dalokra számíthatnak műsorunk következő órájában is. Elhangzik a Ketten az úton, a Szívből szeretni, és az A kalauz azt kiáltja Debrecen című nóta is. A hírekig a Pannónia Citera zenekar játszik.

0: műsorajánló.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még lovon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a távozásra való felszólítást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, hogy ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Az akció részletei Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom ma nyíló jubileumi kiállítása. Az október 25-éig látogatható tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten lehet csapadék, a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű, éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Ezt írta a hallgatónk.
2: Szüleim Rákóczi Ferenc és felesége Piroska ma ünneplik 40. házassági évfordulójukat Nagykállóban. Ez alkalomból köszönti őket unokájuk Ferike, lányuk Anita, fiuk Ferenc, menyük Bea, a Rász családból Piroska mama Ildikó Sándor és keresztlányuk Bettina. Kívánunk nagyon sok boldog együtt töltött évet, jó egészséget. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Ketten az úton.

Bányai Nézs Zsóka Balatonfüreden szeretné meghallgatni kedvenc nótáját. Szőlősi Emesét ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Fehér Selyem csipkés szélű.

testvérének, Mennyhértné Julikának sok szeretettel küldi a következő dalt, Gyöngyösre, Erika. Budai Beatrixet és Kolostyák Gyulát halljuk, kísér Balázs Tamás zenekara, Leszakítják a rózsát a szagáért.

0: kocskéra cicázni. Jó lesz lányok, a szívekre vigyázni.
1: Mezőkövesden kis magyar Dominikának születésnapja alkalmából sok örömet, boldogságot, jó egészséget kíván Mezőkövesdről mama. Szinetár Dóra és Berecki Zoltán énekel. Szívből szeretné.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csordás János Néterike Nádudvaron szeretne hallani egy nótát Bokor Jánostól, kísér a száztagú cigányzenekar, világos zöld a vadalma.

Gyalainé Rózsikának Komáromba barátnője annak küldi a következő nótát. Nagyibolyát Lakatos Miklós zenekara kíséri, minden asszony életében jön egy pillanat.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Bogdán Ferencné Nyírkátáról kérte a következő nótát, Szász Katit Johann János zenekara kíséri, a Szeretőm Dunántúli.

Kökény Sándorné Ilikének testvére küldi szeretettel a következő nótát Moson Magyaróvárról. Kaliné Enikőt Terék József zenekara kíséri. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Dávid unokámnak születésnapja alkalmából kívánok számtalan boldog évet, jó egészséget, sok szeretettel, mama. Egy kis flört Fór Péter előadásában. Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, Fór Péter énekel.

Makula Gáborné Tatáról édesanyja legkedvesebb nótáját kérte, Tolnai Andrást Németh Csicsó József zenekara kíséri, Balog Örzse keszkenőjét.

azt beszélik a faluba, balog örzse régel van már jegyezve. Lesik várják azt a napot, amikor majd

zengőt. Ez a Lotta Tisza parton megtaláltak egy kis kendőt, egy sejem.

Vényés Tibornak Tapolcára legjobb barátja küldi a következő nótát, és kíván vidám vasárnap délutánt. Hollai Bertalan énekel kísér Boros Lajos zenekara. Kocsmárosné, hozzon bort a javából.

nagyapám orzája, tüzes, mint az ifjú babám csöpp szája. Kocsmáros né hozzon bort a javából, javából, de javából. Mindegyem, mint a nagyapám orzája, tüzes, mint az

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk a 100 éve született Z. Horváth Gyula nóta szerzőről. A következő szerzeményt Nyári Zoltán énekli, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, az lesz a sírfeliratom.

unokájuknak, Szűcs Janikának, Sűcsá pont 16. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és jó tanulást kíván Tóalmásról Jakab mama és papa. Csézi énekel, Mama.

Sáriné Irénke Berettyóújfaluban szeretné meghallgatni a következő nótát Karcagi Nagy Zoltán előadásában, kíséri Fjöbdéki Lakatos Sándor zenekara, Három Sós Perec.

0: csóból sohasem.
1: Elekesné Margó hosszúpáiból testvérének küldi a következő nótát sok szeretettel. Bangó Margitot a 100 tagú cigányzenekar kíséri. A kalauz azt kiáltja Debrecen.

Kolozsváriné Terike Gyulán Szóka Júliától szeretne nótát vagy nótákat hallani, Varga Jenő zenekara kíséri. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

Sátoraja Újhelyről Erdősné Juci kérte a következő nótát. Andrik János énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara, nincsen abban semmi szégyen.

öccsének, Dominik Tamásnak boldog születésnapot kíván. Nővére és sógora. Cseh Dávid Péter énekel a Herből.

Dalcímek a következő órából. Rohan az idő, százados úr sejjehaj, zöldre van a rácsos kapu festve. A hírekig hallgassuk ifjabb Sárközi Lajos zenekarát.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. Helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy a fővárostól Abu Dhabiból nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a távozásra való felszólítást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, hogy ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny a 11,6 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatta az erdei ösvényeken haladó változatot. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten és északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és már is folytatjuk a kívánságműsort. Te feledjék, telefonszámunk 061-759-6071, folyamatosan várjuk kedves kéréseiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Monorról Ágnes kérte Sánta Zsolt előadásában a következő nótát, kísérifje Berké Béla zenekara, Julcsa, ha kimegyen a piacra.
4: Julcsa, ha kimegyen a piacra, kis kosarát bal karjára felakasztja, lesz is abba sanna manna csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé, lesz is abba sanna.

0: lesz is a pasadnaban a csokoládé. Sose leszek a magáé. Lesz is a pasadnaban a csokoládé. Sose leszek a magáé.
1: Mezőkövesden Magyar Zsoltné Tóth Ildikónak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, sok örömet, boldogságot kíván édesanyja. Szandi énekel, rohan az idő.

Mérmeggyesen Túri Lajos névárja kedvenc nótáját, Bányai Mártont Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

Csibiné Margó Pest Erzsébetről kérte azt a dalt, mely szívének a legkedvesebb. Benedek Fi Katalin énekel, kíséri Fjab Sánta Ferenc zenekara, a Hargita alján lakom én.

0: testvérének, Hegedűs Miklósnak, Nagy Kanizsára küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Éva. Mészáros András ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Szegény asszony fia vagyok.
1: Szegény asszony.

Kaposvárról Vonza Elemér feleségének küldi a következő dalt. Jenei Gábort Balázs Tamás zenekara kíséri, jaj de szép kék szeme van magának.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nagypapájának, Marosi Róbertnek szeretettel küldi egyik kedvenc dalát, Anna unokája, Pék László énekel, Jaj, de magas ez a vendégfogadó. Jaj!

Svitekné Szilvinek Zalaegerszegre, barátnője Ködi Debrecenből szeretettel közös kedvenc dalukat, Komár Lászlót és a Malek vokált halljuk, mexikói karnevál.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bácsi András vagyok Budapestről. Túrkevére szeretnék küldeni egy számot Madarász Katalintól a túrkevélyeknek a közelgő Juhász Fesztiválra. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Lányának, Hírsza Jánosnénak boldog születésnapot kíván Kondorosról édesapja Lestján Pál. Madarász Katalint a Magyar Rádió népi zenekara kíséri. Látod, édesanyám, miért szültél a világra?

Béliné Imola édesanyjának küld egy szép nótát Sárét udvariba, Jákó Verától. Kísér Boros Lajos zenekara, jön a tavasz, jön már.

Simonné Terike Balatonbogláron szeretné meghallgatni a következő nótát. Hatvanik és Gyöngyit Szalai Antal zenekara kíséri. Rózsafámon rózsabimbó.

Palóc Zoltánnak kerek születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és boldog életet kíván sógornője és testvére. Nádas György énekel, Nézd öregem!

Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi színház, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a 60. év, a számvetésnek napja van.

Hát igen, egy életet töltöttünk el együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg színpad? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a függöny gördülése, a gong tompa morajlása, a büfében a poharak csörgése, a közönség hahotázása, az ügyelő dörmögése, a balettpatkányok, bocsánat, a táncos lányok féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a színházban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd

Szász Halombattáról Fülöpné Edit kérte a következő nótát. Férjével együtt hallgatják, Dócs Pétert Szalay Antal zenekara kíséri, Százados úr Sejehaj.

nehéz a viselmet. Ugye, fiúk, szép élet, a katona élet. Csak az a baj, sejtaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselmet. Biófából sejtaj, biófából nem csinálnak koporsót. A bakának sejtaj, a bakának nem írnak búcsúztatót. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója.

0: hogy barna kislány lesz a megsiratója. Ágyúk a jó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, hogy barna kislány lesz a megsiratója.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Z. Horváth Gyula nóta szerző szerzeményeiből, 100 éve született. Csalai Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Tudod-e, hogy miért halnak meg ősszel mind a rózsák?

Gulyás Róbertnek felesége kérte kedvenc nótáját Sárba Gárdról, Újvári Marikát Berki Péter zenekara kíséri, Államalom áll a vitorlája.

0: Szegeden Csizmadia Gáborné szeretné meghallgatni a következő kedvenc dalát. Besenyei Ferencet a Randevú zenekar kíséri, Sárga Ernyő.
1: Sárga ernyő az esőben fűzöld alkonyat, azt hittem,

0: Szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, a nótánkat húzatjuk a fülünkbe. Nem kell nékünk kocsiló, gyalog iszunk, az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe, ezért szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, és egész éjjel húzatjuk a fülünkbe. Táncoz nem kell kocsiló, gyalog járjuk, az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe.
1: Balmazújvárosba édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótát Fülöp János. Kis Károlyt Fehér Sándor zenekara kíséri, Hulla hó a Hortobágyon.

Szombathelyre nagypapájának Zentai Károlynak küldi a következő dalt. Sok-sok szeretettel, Ildikó. Mazsár Imre énekli a Vasmegyei csárdást, Késér Magyar Imre zenekara.

édesapjának és édesanyjának, a Bernát házaspárnak szeretne örömet szerezni Kecskeméten, Júlia kedvenc nótájukkal. Ladinek Juditot Patai Zoltán prímás és Jónás Géza zenekara kíséri, zöldre van a rácsos kapu festve.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a vasárnap délutáni kívánságműsor, holnap folytatjuk majd innen 2-kor. A hírek után tartsanak Popovics Lászlóval, ma Erzsikével beszélget, aki már nem akar rohanni, a békességet keresi. Hallgassák meg a beszélgetést és Erzsike kedvenc dalait. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Legyen további szép vasárnap estéjük, és találkozzunk holnap is. Tordai Zoltán zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korda György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Charlie mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. Helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy a fővárostól Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincs sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 000 ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csak nem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, hogy mivel az elmúlt időszakban Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő eső esett az erdei talaj átnedvesítéséhez, ezért ott visszavonják a tilalmat. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten több felé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: csak húzzak, minek búzsuljak, a bor és a nótam vigasztaljanak.
1: Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Mondom már is az elérhetőségeket. Van egy e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Erre is megírhatják a nevüket és a telefonszámokat, és azt, hogy ebben a műsorban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni, vagy hívhatják a kívánság műsor ideje alatt a következő telefonszámot 061-759-60-71-es. Ide is mondják fel az elérhetőségüket és a nevüket, és persze azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni, és mi visszahívjuk önöket, már is beszélgethetünk majd.
2: Mind a három szakaszát a pályafutásomnak nagyon szerettem, és nagyon sok olyan gondolat fogalmazódott meg bennem ezzel a három szakasszal kapcsolatban. Az egyik az, hogy csak az menjen tanítónak, pedagógusnak, aki szereti a gyerekeket, és az dolgozzon idős gondozásban, aki tiszteli az időseket.
1: Tiszalökre látogatunk egy 74 esztendős hölgyhöz. Úgy hívják, hogy Erzsike. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.
3: Nem hisz-

sose tud, hogy mi a bú, soha se légy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen, mint

0: életemnek egét. Ború sose érje, ótás dalos kedvedet, minden munkád tervedet, sok szerencse kísérje.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
2: Igen, itt vagyok.
3: Kezdő Csokolom Erzsike, Popovics jó László, Dankó Rádió. Jó napot! Üdvözlöm. Hogy tetszik lenni, Erzsike?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Koromnak megfelelően.
3: Na, az jó hír. Az a helyzet, hogy amikor megbeszéltük ezt a beszélgetést, akkor említette, hogy azt szokták mondani, hogy a nyugdíjasok nem érnek rá, de ön kivétel, mert hogy ebből a szempontból másképp éli az életét. Ez alatt mit értett egyébként?
2: Ez alatt azt értettem, hogy amikor, tehát ennek története van, amikor rövid leszek, amikor elmegyek egy boltba, bevásárolni, és a pénztárnál sorba állok fizetni. Ugye nagyon sok idős társam siet, tolakszik, előre akar menni, csak ezt vettem. És kimegyek a boltból, és azt látom még 10-15 perc múlva, hogy ő ott plecskál a bolt előtt. Tehát arra úgymond beszélgetni, így rosszul mondtam ezt az ótot, plecskál, tehát beszélgetni ráért, de a pénztárnál mindig siet. Na most, amit jelent számomra az, hogy én nyugdíjasként igyekszem az egészségemnek megfelelően rangsorolni a feladataimat, a munkáimat. Nem mindennek érek a végére, amit elkezdek, de igyekszem, és törekszem arra, hogy mindig legyen pihenőidőm, tehát érjek rá. Szaladtam életemben eleget, 46 évet, tehát most már rá kell érnem mindenre. Így vélem.
3: Igen. Hát ezt valami elképesztő, fantasztikus módon foglalta össze. Az az érdekes, hogy a hétvégén voltam az egyik barátommal kerékpározni, és egy egész napot együtt töltöttünk, és közben ezt fogalmaztam meg neki, hogy így haladunk előre a korban, egyszerűen lassítani kell.
2: Így van.
3: Nem kell minden után szaladni, és pontosan ugyanezt mondtam, nem lesz kész.
2: Örülök.
3: Mert hogy a korának megpróbál megfelelően élni, ugye ezt mondta,
2: igen,
3: így fogalmazott.
2: Így van.
3: Ez jelenti ezt, nem, hogy nem kell minden után rohanni, meg nem kell egyszerre 8 dolgot csinálni, ugye?
2: Így van, mert a munka évtizedeink során annyit szaladunk, de annyit szaladunk, hogy minden csak hevenyészve tudunk úgy, tehát nem szívünk szerint csináljuk meg a dolgainkat, ahogy szeretnénk, mert már a másik következő pillanatban ott van a másik feladat, amit el kellene végezni, és tudjuk, hogy sürget az idő, hát akkor legalább nyugdíjasként.
3: Igen.
2: Tegyünk már úgy, hogy van rá időm. A másik, van, amit elhanyagolok, félreteszem, majd.
3: Igen.
2: Majd.
3: De hát amire most lesz idő, az a kedvencei. Erzséke kedvenceit hallgatjuk meg itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

keresni azt a lányt, a lányok narcizálott az apám is.

0: esett, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsike a vendégünk. A dal, amelyet hamarosan hallgatunk, a kedvencei közül a Piros Rózsák beszélgetnek. Erzsike, ez a felvétel, ez milyen emlékeket ébreszt önben? Ez egy történet, vagy egy személy, akire a dal kapcsán emlékszik?
2: Ez egy személy, illetve több személy, mert két olvasatban emlékszem ezzel a dallal. Az egyik az édesanyám, a másik pedig pályafutásom utolsó 10 évének azok a gondozottjai, akik az idősek otthonában énekelték ezt a dalt.
1: Mert hogy ön ezek szerint akkor idősek otthonában dolgozott?
2: Igen, az utolsó évtizedemet idősek otthonában dolgoztam, és ott nagyon sokszor énekeltek az idősek, és ez a dal is a kedvenceik közé tartozott.
1: Uh-huh. Egyébként mivel foglalkozott előtte, mert minthogyha mással foglalkozott volna, úgy fogalmazott?
2: Előtte gyám ügyben dolgoztam, mikor megalakultak a gyámhivatalok az országban, akkor lettem gyámhivatalban vezető, és 10 évig ez volt a munkám. Előtte pedig 25 évet tanítottam.
1: És mit tanított?
2: Első harmadikos gyerekeket, tehát
1: tanítónéni volt.
2: Kezdtem. Így van, és 3 évig vittem az osztályaim.
1: Hát egy elhallgatva a hangját, ezt a kiegyensúlyozottságot, ezek a tevékenységek abszolút az ön habitusába illettek, és hát nagyon sok örömöt adhattak, igaz?
2: Úgy van, mind a 3 szakaszát a pályafutásomnak nagyon szerettem, és nagyon sok olyan gondolat fogalmazódott meg bennem ezzel a 3 szakasszal kapcsolatban, ami tulajdonképpen konklúziója az élethivatásomnak, mert én hivatásomnak tekintettem mind a 3 szakaszát az életemnek.
1: Uh-huh. És mi ez a konklúzió?
2: 2 olyan dolgot szeretnék megfogalmazni, vagy fogalmazódott meg bennem, amit szívesen ajánlok mindenki figyelmében, aki pályát kíván választani. Az egyik az, hogy csak az menjen tanítónak, pedagógusnak, aki szereti a gyerekeket, és az dolgozzon idős gondozásban, aki tiszteli az időseket.
1: Hát mindenféleképpen és könnyebbség, az biztos.
2: Ezt szolgálatnak tekinti, uh-huh. Szolgálatnak tekinti azt a munkát, amit végez. Ez a két olyan következtetés a pályafutásomból, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenki figyelmébe. Idősekkel is csak úgy lehet dolgozni, ha tiszteljük őket. Gyerekekkel meg, ha szeretjük őket.
1: Ez a tisztelet, azt gondolom, hogy az élet más területein is kijár mindenkinek.
2: Úgy van.
1: A családtagoknak,
2: az időseknek.
1: Családtagoknak, időseknek, ugye, ahogy említette, a gyermekeknek, a férjünknek, feleségünknek, ez a tisztelet, ez gyakorlatilag szebbé tudja tenni az életet. Tehát ezt szerintem a Dankó Rádió hallgatóinak nagy része tudja, bár mostanában, mintha ezt elfelejteni a világ,
2: volna. Nem? Igen, így van. Az emberi kapcsolatokban ez látszik. Mert lassan már ott tartunk, hogy egyre kevesebb a jó emberi kapcsolat, a jó szomszédi, a jó szembeszomszédi kapcsolat sajnos.
1: Igen, ezért mondtam azt, hogy a Dankó Rádió hallgatóinak a nagy része ezt tudja, mert azt gondolom, hogy ez a korosztály, hogy az a korosztály, amely hallgatja a Dankó rádiót, az még ezt napi szinten jól tudta, és használta, ismerte, hogy mi az, hogy az egymás iránti tisztelet. Hallgassuk meg azt a dalt, amelyet kért, és amelynek kapcsán ezek a magvas gondolatok eszébe jutottak. Piros rózsák beszélgetnek, ez jön tehát Erzséke kérésére itt a Dankó rádióban.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk, Szécsi Pál jön nem sokára, talán sok év után. No, ez egy régi kapcsolat története?
1: Régi és ma is fennálló kapcsolat története, ugyanis a férjem és az én kapcsolatomhoz fűződik ez a dal, vagy ehhez a dalhoz fűződik a mi kapcsolatunk. 1968-ban ismerkedtünk meg egymással, Szécsi Pálnak ez a száma akkor volt új. És Szécsi Pált én az hivatása indulásától kezdve, a pályafutása indulásától kezdve kedvelem, mint a mai napig. Ennek a dalnak úgy kezdődik az első sora, hogy még alig kezdtük el, és már mindennek vége. 68-ban mi középiskolások voltunk, 68 májusában 57 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és utána kezdődött a nyári szünet. Férjem is elment a saját falujába az édesanyjához. Én is hazamentem. Megszűnt közöttünk a kapcsolat. 16 éves voltam és szerelmes. Papírt, tollat ragadtam, és ezzel a mondattal kezdtem a levelet, hogy még alig kezdtük el, és már mindennek vége. És elküldtem, természetesen tovább fűztem a gondolataimat, és elküldtem az én újdonsült barátomnak, és egy hét múlva megérkezett hozzánk. Tehát innen indult a mi kapcsolatunk, 52 éves házasok vagyunk, és ez a dal azóta is a szívem csücske.
0: Nagyon szép történet, és azt érzékelem a hangján, hogy ez az 52 év is legfőképpen boldogságban telt el, és kiegyensúlyozottan élték az életüket, igaz?
1: Igen, hála Istennek.
0: Mi a titka ennek?
1: Két fiút neveltünk. Mi a titka? Azt mondta a férjem, hogy ha beszélek önnel, akkor meséljem el, hogy ma reggel egy jót vitáztunk. Ez a titka, hogy vitázunk, megbeszéljük egymással a dolgokat, és pontot teszünk a végére, és nem haragszunk egymásra, mert a lelkünk silányul el azzal, ha haragot tartunk a párunkkal szemben. De vita nélkül meg nem zajlanak az élet mindennapjai. Tehát nem mindenben értünk egyet, attól függetlenül, hogy házasok vagyunk, vagy párban vagyunk. Meg kell vitatni, le kell zárni. Ezzel végét kell szakítani, hogy tudjunk tovább lépni. Ezt hiányolom a mai fiatalokban. Fiatalokból, sokból, hogy nem, nincs türelmük egymáshoz. Nincs türelmük. Nem vitatkoznak, hanem beszegszenek, és ez megrontja a kapcsolatukat. Több türelem kellene.
0: De egy fontos dolgot mondott ki, legalábbis az én életemben ez nagyon működik, de akkor ezek szerint az önében is. Ez a meg kell beszélni mindent. Ugyanis, hogyha egy dolgot az ember nem beszél meg, hanem csak így a szönnyeg alá söpri, az ott csak növekszik, növekszik, növekszik, és egyszer olyan hatalmas lesz, hogy így van, és egyszer olyan hatalmas lesz, hogy komoly károkat tud okozni a kapcsolatokban. És ezért tényleg, ugye van az a mondás, hogy haraggal a szívedben ne térj nyugovóra. Éppen tegnap mondtam egyébként a kislányomnak ezt a mondatot, mert hogy volt egy bocsánatkérése, amit elfelejtett megtenni, és mondtam neki, hogy gondolja át ezt a kérdéskört, mielőtt lefekszik aludni, mert hogy ez is egy fontos része. De mindent meg kell beszélni tényleg, és rövidre kell zárni. Nekünk vannak olyan vitáink a feleségemmel, ahol elkezdjük, és mondom, figyelj, szerintem fejezzük be, mert úgyis kibékülünk. Tehát, hogy... De nem vicces. Nincs értelme tovább ezt fűzni, mert hogy úgyis befejezzük. No, hát nagyon örülök, hogy elmondta mindezt, mert szerintem nagyon fontos gondolat ez a megbeszélni mindent. Jöjjön akkor a dal a megismerkedésük kapcsán is, meg a magvas gondolatok kapcsán is. Szécsi Pál talán sok év után Erzsike kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike van velünk a vonalban. Aki nékem mindenem, ezt a dalt fogjuk meghallgatni hamarosan. Bocsánat, aki nékem mindenem volt, már a múlt idő, csak lemaradt a vége a képernyőn a címnek. No, hát nem tudom, hogy kiről lesz szó, vagy miről lesz szó. Elárulja?
1: Igen, elárulom. Az életben nagyon sokszor fordulnak elő olyan dolgok, amikor az ember azon gondolkodik, hogy jól döntöttem, helyesen döntöttem, hiszen ő volt a mindenem, és most így van ez vele, keresztbe, kasba, nem jól működik. Jól döntöttem. És rájövünk, hogy jól döntöttünk, csak nem tudtunk most pillanatnyilag felülemelkedni azon a gondon, ami keletkezett közöttünk, de igyekszünk túllépni rajta. Igyekezünk kell túllépni rajta, mert akkor váltogathatnánk állandóan. Természetesen nem feltétlenül kell olyan élethelyzetbe kerülni, amit a dal leír, hogy azonosulni tudjunk azzal az adott tartalommal vagy élethelyzettel. Az én esetemben ez a dal a tartalma miatt, tehát nem az amiatt, hogy ebben az élethelyzetben vagyok, vagy vagyunk, hanem a gyönyörű megfogalmazott, mély érzelmeket tartalmazó tartalma miatt ragadott meg, és szeretem annyira, hogy ezt kértem harmadikként.
0: Uh-huh. Egyébként tudna idézni a dalból, és lefordítani a saját életére, hogy mire tetszik gondolni?
1: Igen, tudok belőle idézni, mert az előző dalokkal kapcsolatban nem mondtam el azt, hogy szinte nincsenek olyan magyar nóták, vagy örökzöldek a Dankó Rádióban, amelyeknek a szövegét ne tudnám, mert az édesanyám egy nagyon jó ének hanggal rendelkező szoprán volt, aki ezeket a dalokat, nótákat ismerte, és gyerekkoromban megtanította nekem. Aki nékem mindenem volt, sose legyen senkije. Amitől a legtöbbet vár, azt ne vigye semmire. Gyűjjön össze a szívében a sok rossz, mit rám hozott. Aki nékem mindenem volt, százszor legyen átkozott. Ez a dalnak az első verszaka, és csak azt tudom elmondani ismét, hogy az életben vannak olyan helyzetek, amikor ha nem is ilyen súlyos szavakat fogalmazunk meg, de erre gondolunk, vagy erre is gondolunk.
0: Igen, lehet, hogy ennél jóval enyhébben fogalmazva, de az érzés szintjén igen, hogy valakiben csalódtunk.
1: Igen.
0: Nekem is volt ilyen helyzetem egyébként az elmúlt években, és nagyon nehéz néha túltennie magát az embernek ezen. És nem párkapcsolati helyzet, hanem baráti kapcsolat.
1: Igen.
0: Ami mély volt, és egyszerűen nem értettem, hogy ahelyett, hogy odafigyelnénk rá, miért kopik meg, miért nem működik rendesen. Erzsike, hallgassuk meg akkor a dalt. Itt a Dankó Rádióban jön tehát az Aki nékem mindenem volt.

0: pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Erzsike, én nagyon hálás vagyok önnek, hogy ezeket a igencsak mély gondolatokat, és ráadásul szerintem a mindennapokban nagyon jól használható tanácsokat megosztotta velünk. Egyrészt ugye a saját életéből merítve, másrészt meg tisztán látszik, hogy ezeket úgy végig gondolja. Csinál egy ilyen leltárt egy-egy életesemény után, ahogy említette is ugye, hogy az élete különböző fázisait is így végig gondolta, hogy mi volt a tanulság egy-egy életeseményből. Szóval csinál egy ilyen leltárt, és ennek a leltárnak az üzeneteit olyan szépen megosztotta velünk, olyan egyértelműen, és jól értelmezhetően. Hát ezért nagyon hálás vagyok tényleg. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Én pedig köszönöm Popovics úr, hogy meghallgatott. Örülök, hogy beszélhettünk, és sok sikert kívánok a műsoraihoz. Én biztos, hogy hallgatom minden nap.
0: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Vigyázzon magára, Erzsike. Csókolom.
1: Ön is jó egészséget kívánok, minden jót.
0: Köszönöm, önnek is jó egészséget. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 142. adása.

a Kárpát-medence kulturális sokszínűségéről és hajdani összhangjáról szól a szlovákiai Ifjú Szívek táncegyüttes produkciója. Az előadás a Bartóki és Kodály alap gondolatnyomvonalán haladt, s belülről láttatja azt, ami kívülről már láthatatlan. A Felföldi Levelek című darab látványos formai rögeszmék nélkül beszélt, és emlékezik az egykor volt táncokról. Ezen a hétvégén az Ifjú Szívek Felföldi Levelek című lemezéről válogatunk.

Az előadásban Bartóktól, Kodálytól, Petőfitől és Márai Sándortól hangzanak el levélrészletek. Azokból az időkből, amikor még Kassa tudta, hogy magyarnak lenni nem etnográfiai állapot, hanem rang is. Nem csak nyelvi és faji örökség, hanem hivatás és feladat is. S hogy aki Kassán született, fővárosi embernek született. Levelek arról a tájról, melyről Kodály nem hitte, hogy ilyen gyönyörű, s ahol a nők arca olyan volt, mint Madonnáé. Magyar ugrósok, csárdások, Tóth Odzamok, Cif Ovácki, pásztortáncok, cigánypergető és zsidó dallamok váltogatták egymást, mindig az adott népcsoport jellemző stílusában. Jó volt néhány percre megint együtt látni a mulatni tudó, régi felső Magyarországot.

0: Az Ifjú szívek felföldi levelek című lemezét Margittai Gábor gondolataival egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
3: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
1: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István, erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó, Lengyelországgal közel 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. Ezt a tervet támogatja a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, az lenne jó megoldás, ha a nyugati pályaudvarról induló Szolnok és Debrecen irányába tartó 100-as vasúti fővonalról ágazna le a repülőtéri bekötés. Folyamatosan nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A MÁV közölte, idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá a dolgozóikra, 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. A legtöbbször a vasúti jegyvizsgálókat éri atrocitás. Az erőszakos támadások megelőzése érdekében egyre több kalauz visel magántestkamerát. Váci Viktor, a MÁV szóvivője azt mondta, aki egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre is számíthat. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny a 11,6 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatta az erdei ösvényeken haladó változatot. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, hogy mivel az elmúlt időszakban Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő eső esett az erdei talaj átnedvesítéséhez, ezért ott visszavonják a tilalmat. Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós dalfesztivált. A győztes produkció a Dara nevű előadó Bangaranga című popdala lett. Második helyen izraeli, harmadik helyen pedig román versenyző végzett. A Bécsben megrendezett megmérettetésen idén 35 ország versenyzői indultak. Izrael részvétele miatt több ország is bojkottálta a fesztivált, a tegnapi döntő előtt pedig több száz tüntető vonult fel a verseny helyszíne közelében. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből az Asszony összetört című dalt énekelte Házi Erzsébet, Korondi György, Palóc László és Rátonyi Róbert. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk középpontjában Házi Erzsébet, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, színésznő, Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett, érdemes és kiváló művész áll. De mielőtt megidéznénk életét és pályáját, hallgassuk meg Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Józsi dalát, Vadász Zsolt előadásában. Majd ezután következik Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Cintányíros Cudarvilág, Vörös Edit és Kiss Zoltán előadásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

lelket adsz és adsz tanyát. Fényezek és foldok üstöt, járok árkon bokron át. Vidd a telked, vidd a házat, kell!

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Házi Erzsébet jelentős szerepet vállalt a kortárs külföldi és az új magyar operák bemutatásában. A magyar komponisták közül Szokolai Sándor, Petrovics Emil, Ránki György és Mihály András is főszerepet bízott rá. Házi Erzsébet, akit kollégái, barátai és rokonai Böbének hívtak, igazi operadíva volt. Mária Callas színvonalát akarta megközelíteni. A könnyedebb műfajokba kirándulva is hatalmas sikert aratott. Operett primadonnaként kiderült róla, hogy humora is van. Remekelt Johann Strauss és Lehár Ferenc műveiben. Alkalmi fellépésein az áriák mellett repertoáron tartotta Fényes Szabolcs és Ábrahám Pál dalait is. Házi Erzsébet nem csak kiváló énekhangjával tűnt ki, hanem erőteljes színészi tehetségével is, amely alakításait igazán hitelessé és emlékezetessé tette. Most hallgassuk Házi Erzsébetet, aki a szakma nehézségeiről mesél.
1: Problémák adódtak azért többek között, mert a két színházból egy színház lett, és bizony a vezetőség nagyon nehéz helyzetbe került ezáltal. Na most mindenkit kielégíteni, én úgy gondolom, hogy a vezetőségnek ilyen nagy gondot okozott. Emberek fölöslegessé váltak, voltak, akiket igazságosan, voltak, akiket igazságtalanul mellőztek, avagy távol tartottak. Én azt hiszem, hogy egyik közé sem tartozom. Én inkább úgy gondolom, hogy hát összes szerepeim lementek a repertoárról. Mondhatnék legalább 12 operát, ami azóta hát nem megy. Az Ányéginnel debutáltam utoljára. Még volt is egy olyan érzésem, hogy utoljára énekelek én ebben az operaházban. Tehát nem az a probléma, hogy újból énekeltem a Hári Jánost, hanem az, hogy egyáltalán énekeltem. Na most ez engem akkora izgalommal töltött el, hogy heteken keresztül készülöttem rá. Örülök, hogy megengedték nekem ezt a nagy kegyet, hogy fölléphettem. Tulajdonképpen szoprán is elénekelheti, alt is elénekelheti, mezzo is elénekelheti. Valahol olyan összetett szerep, mert prózázni is kell benne elég sokat, és elég kedvesnek kell lenni, bájosnak, stb. Most merem remélni, hogy talán sikerül. Hát úgy esett rám a választás, hogy én azt mondtam a direktor uramnak, hogy én dologtalanul nem szívesen maradok ebben a színházban, valamit találjunk ki, aztán kitaláltuk ezt, hát talán még ki lehet találni mást is esetleg. Ebben az országban rengeteg embert, ez nem az operára vonatkozik, lehet mellőzni. Például lehet mellőzni egy Dajka Margitot éveken keresztül. Lehetett mellőzni Latinovics Zoltánt, aki színház nélkül halt meg, lehet mellőzni a Besenyét. Sajnos személyeskednem kellett itt most nevekkel, de az igazság ez, hogy mindenki nélkülözhető, ez bebizonyított tény. Nekem valaki mondta itt ebben a színházban a vezetőség közül, hogy elmúlt a tehetségem, amire én nekem az a válaszom, hogy öregnek öreg lehettem, ráncosnak ráncos, hangom elmúlhatott, de a tehetségem az nem, én ezt állítom, hogy az nem múlik el, mert azt nem lehet se megszerezni, se elveszíteni. Éveken keresztül, körülbelül 15-20 éven keresztül mindenféle kísérleti operának a főszereplője én voltam. Én nem tehettem fel egy lemezt, egy Callas lemezt, hogy leutánozzam, nekem azt ki kellett találni.
0: Házi Erzsébetet hallottuk. Most pedig következzen Lehár Ferenc Czárevics című operettjéből Szonnya dala. Énekel Házi Erzsébet. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Házi Erzsébet a szép és tehetséges művésznő a filmvásznat is meghódította. Legemlékezetesebb alakításai a Felfelé a lejtőn, az Új Gilgames és a Gerolsteini kaland című filmekhez fűződnek. Amikor 1962-ben Magyarországon is vetíteni kezdték a Hófehérke és a Hét Törpe című Disney rajzfilmet, Házi Erzsébet adta Hófehérke ének hangját, míg a mesehősnő Váradi Hédi hangján szólalt meg. 1968-ban ő énekelte az Operaházban az óriási sikerrel bemutatott Monteverdi opera a Poppea megkoronázása címszerepét. Többször dolgozott együtt az akkor még pályafutása elején álló José Carreras spanyol tenorral, többek között a Bohém életben. 1973-ban főszereplőként lépett a színpadra a Szegedi Dom téren Görsvin Porgy és Bess című operájában, Mikó András rendezésében. Házi Erzsébet nem csak a színpadon volt a végzett asszonya, a valóságban is az általa megformált hősnőkhöz hasonló, szenvedélyes életet élt. Most következzen Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből, Giuditta dala, Házi Erzsébet előadásában. Dankó Rádió.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Az Országvilág című újság 1976. január 14-i számában vendégünk Házi Erzsébet címmel jelent meg egy interjú dr. Szamek Tamás írásában, melyben a pályája kezdetéről is mesélt Házi Erzsébet, amelyből most egy rövid részletet idézek. 18 éves koromban Géza bácsi kézenfogva elvitt az operába próbaéneklésre. Tóth Aladár, az operaház akkori igazgatója figyelmesen meghallgatta a két éj királynő és a norma áriát. A felvételre éretlennek tartott. A rádió énekkarába kerültem. Sokat köszönhetek az ott töltött néhány hónapnak. A kórus kultúra egyetlen szólistának sem árt. Azután elérkezett életem fordulópontja. Behívót kaptam az operába. Tóth Aladár most a nyaktörő áriák helyett csak az O Bambino Mio Caro kezdetű Gianni Schicchi áriát kérte. Eléneklése tulajdonképpen nem nehéz, mégsem sikerült valami fényesen, de azért felvettek. És azután sok kis szerep következett. Eddig tartott az idézet. Házi Erzsébet 1982. november 24-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Domborművét 2004-ben avatták fel az Operaház falán. 2012-ben emlékalbum jelent meg Házi Erzsébet művészete szerepei tükrében címmel. Tiszteletére 2012-ben Budapest 3. kerületében, 2016-ban pedig Újpesten egykori lakóháza falán avattak emléktáblát. A 4. kerületben emlékét 3 éve a Házi Erzsébet sétány őrzi. Most pedig jöjjön egy sláger, Fényes Szabolcs szerzeménye. Mindig az a perc a legszebb perc. Énekel Házi Erzsébet. Túl az óperán.

és olyan rendezett, ötször egy héten tiszta inget vesz, és úgy tudja, hogy mi illik a hölgyeknél, én csak azt mondom, nem.

aki semmire nem kért meg. Hogy belépett a sapkáját, az asztalra levágta, és én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. És nem volt pénze sem, és nem volt rendezett. Tiszta inget még vasárnap se vett. Fogalma sem volt, hogy mi illik a hölgyeknek.

0: Kedves hallgatóink, Bertolt Brecht, Kurt Weill és Blum Tamás Koldus Opera című zenés művéből Barbara dalát Bence Ilona énekelte. Most Hauman Péterre, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművészre, rendezőre, érdemes művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel, születésének évfordulóján, aki 1941. május 17-én született Budapesten. 1963-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása a Debreceni Csokonai Színházban indult, majd Pécset folytatódott. Rövid időt töltött a budapesti 25. színházban, ezt követően a József Attila Színházban játszott. 1973 és 1988 között a Madách Színház tagja volt. 1988-tól a Nemzeti Színházban, majd 1991-től az Arizona Színházban játszott. 1993-ban a Radnóti Színházhoz szerződött, majd 1994 és 2016 között a Katona József Színház tagja volt. 2016-tól szabadúszó. A színpad mellett számos filmben is emlékezetes alakításokat nyújtott, és rendezőként is kipróbálta magát. Jellegzetes hangjának köszönhetően pedig keresett szinkron színész volt. Utoljára 2021-ben a Madách Színházban a Macskák című musical 1500. ünnepi előadásán lépett fel, TUSZ szerepében. Ezt a szerepet az 1983-as bemutatót követően 300-szor játszotta el. Hauman Péter 2022. május 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig jöjjön Dés László Valahol Európában című musicaljéből egy részlet. Énekel Hauman Péter, Túl az óperencián.
1: Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jól, nincs takar.

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld, virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél.

kedves hallgatóink. Túl az Operencián című műsorunkat Lehel Ferenc Klokló című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy velünk voltak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. A következő héten Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjét mutatjuk be Önöknek. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. Három ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drón semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István, erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó, Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy színpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élet tiszteletéért, gátot szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csak nem 90 ezer kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Az idén 10. alkalommal megrendezett mustrán több magyar alkotót is díjaztak, a legjobb nagyjátékfilm díját például Pálos Gergely kapta, aki Enyedi Ildikó a Csendes Barát című filmjét fényképezte, a legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron nyerték el. Holnap főként keleten, északkeleten várható eső, miközben a Dunántúlon már több órára kisüthet a nap. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Köszöntöm Önöket május 17-én a Családunk nótáival, ahol ismét a magyar szerzemények legszebb dallamai és hagyományai találkoznak a szívből jövő érzésekkel. Mai műsorunk első perceiben a Tűzpiros rózsaszál című andalgó csendül fel Eperjesi Erika előadásában Baranyai István és zenekarának kíséretével. A Cserkuti Sándor és Tüttő János nevéhez kötődő nóta a magyar nótakultúra egyik kedves érzelmekkel teli dallama, amelyben a szerelem, a vágyódás és a régi idők hangulata egyszerre él tovább. A felvétel a Jó ebédhez szól a nóta 2025-ös stúdió koncertjén készült. Ezt követően Bokor János előadásában hallhatjuk a Nem szeret már úgy a rózsám című csárdást, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak közreműködésével. A Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula alkotta szerzemény különleges helyet foglal el a magyar nóta világában. Ezen a hétvégén tisztelettel emlékezünk Z. Horváth Gyula nótaszerző születésének 100. évfordulójára is, akinek munkássága gazdagította és maradandó értékekkel ajándékozta meg a magyar dallamvilágot. Tartsanak velünk a mikrofonnál 20 óráig, a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre.

0: Kellemes szívhez szóló zenehallgatást kívánunk itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban. Kedves hallgatóink, vannak dalok, amelyek finoman, szinte észrevétlenül szövik át az életünket, mint egy régi emlék illata, vagy egy tavaszi virág látványa. A magyar zenevilág tele van ilyen kincsekkel. Egyszerre őrzik a múlt szépségét és szólnak a jelen érzéseiről. A folytatásban az erdélyi születésű Budakeszin élő kedves hallgatónk Demeter Márta mesél a magyar dallamok iránti szeretetéről, a székely gyökerekről és legkedvesebb családi dallamairól.
1: Mi Korondon nőttünk fel, a szüleim, édesanyám mindig nagyon szépen énekelt, gyerekek voltunk, édesapám is nagyon szeretett énekelni. Így a családban ilyen vidáman éltünk, sokat bulisztunk.
0: Mit adtak ezek a dalok, a magyar dalok?
1: Hát mi mindig is ugye a magyar kultúrát, azt a magyar hagyományt mindig is tartottuk. A hagyományokban nőttünk fel, követtük az őseinket, amiket ugye a nagyszülők átadtak, azt a szüleink nekünk ugyanúgy próbálták átadni. Mi igyekszünk ezeket a hagyományokat nekik továbbadni. Hát vannak ezek a székely bálok, székely közösségek, székely körök, és oda mi mindig minden egyes alkalommal igyekszünk elmenni. Próbálkozok elvinni a gyerekeimet is. Mindig igyekszünk ezeket tartani, meg nagyon sokat megyünk haza Erdélybe. A szüneteket általában otthon töltik, ugye otthon még jobban tudják ezeket a hagyományokat, meg mindent átvenni. Mindig minden egyes bálon van a végén ilyen jó nótázás. Mikor, milyen hangulat, milyen társaság jön össze.
0: Melyek a legkedvesebb nóták, amelyek soha nem maradhatnak ki a repertoárból?
1: Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a marosmenti fenyves erdők aljába, meg nagyon szeret, meg lassan kocsis népdalok, azokat általában mindig el szoktuk énekelni.
0: És a gyerekek ezeket ismerik, hiszen ha együtt vesz részt egy rendezvényen, egy ilyen székelykörön a család, hát akkor ott együtt is énekelnek.
1: Hát igen, szerencsére ismerik, és szeretik is, szokták velünk együtt énekelni. Nekem van 4 gyerekem, 3 lányom, 1 fiam, és van 3 unokám, és most születik még egy unokám az idén.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta évszázadokon át őrizte meg népünk érzéseit, örömeit, bánatait és emlékeit. Ezek a dallamok nem csupán zenék, hanem történetek is. A magyar lélek hangjai, amelyek összekötik a múltat a jelennel, a szülőföld szeretetét az emberi szív legmélyebb érzéseivel. A hallgatók különleges helyet foglalnak el nóta kincsünkben, hiszen bennük egyszerre van jelen a líraiság, az emlékezés és a csendes érzelmek gazdagsága. A következő percekben a Kék ne felejtsd című gyönyörű hallgatót hallhatjuk Dócs Péter előadásában, Tordai Zoltán és zenekarának kíséretével. A Jó ebédhez szól a nóta 2024-es stúdió koncertjének felvételéről. A Seri Lajos és Kazalicki Antal alkotta szerzemény a magyar nótairodalom egyik maradandó gyöngyszeme. A Ne felejts virága itt az emlékezés és a hűség jelképe lesz. Egy dallam, amely generációkon át megérintette a hallgatók szívét. Ezt követően a Marosmenti Fenyves Erdő című nótánk csendül fel Víg Ibolya előadásában Jónás Géza zenekarának kíséretével, Tordai Zoltán primás közreműködésével. A Gömöri Sándor nevéhez kötődő hallgató Erdély tájainak hangulatát, a Marosmente szépségét és a szülőföld iránti mély ragaszkodást idézi meg. Ez a nóta is annak a gazdag zenei örökségnek a része, amelyben a természet, az emberi érzések és a magyarság emlékezete fonódik össze. Maradjanak velünk és hallgassuk együtt ezeket az időtálló dallamokat, amelyek ma is őrzik múltunk szépségét és a magyar nóta örök értékeit.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáit hallják. Dalos történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Műsorunkban közkedvelt művészek is megszólalnak. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen családi nótás dalos örökséget őriznek. A folytatásban Lakatos Miklós prímást hallgatjuk.
1: Lakatos Miklós vagyok, prímás. Hát drága édesapám, annak volt egy nagyon kedves nótája, a nagymamám nótája is volt egyben, és nagyon szerette ezt hallgatni László Imrétől főleg. Ez a csillagtalan sötét éjjel, ha felszáll a lelkem.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta és a cigányzene története évszázadokon át összefonódott egymással. A prímások muzsikája nem csak kísérte, hanem formálta is ezt a különleges zenei világot, amelyben a dallamok egyszerre hordozzák az örömöt, a fájdalmat, a szenvedélyt és a magyar lélek legmélyebb rezdüléseit. A nagy cigány prímások játéka mindig több volt puszta hangszeres tudásnál, és ma is az, szívből jövő mesélés muzsikával. A következőkben egy különleges archív felvételt hallhatunk László Imre előadásában. A Csillagtalan Sötét Éjjel című hallgatónk csendül fel Farkas Béla és zenekarának kíséretével. A Tanai Frigyes nevéhez kötődő szerzemény a magyar nóta egyik érzelmekkel átszőtt klasszikusa, amely a magány, az elmúlás és az emlékezés csendes fájdalmát idézi meg. Ezt követően Lakatos Miklós prímás és zenekara muzsikál, cigánycsárdást és friss zenekari összeállítást hallunk. Lakatos Miklós prímás a magyar cigányzene kiemelkedő alakja, akinek virtuóz hegedűjátéka, ösztönös muzikalitása és szenvedélyes előadásmódja generációk számára jelentik az autentikus cigányzene élményét.

Kedves hallgatóink, 100 éve született Zé Horváth Gyula, a magyar nóta irodalom egyik meghatározó alkotója, akinek dalai ma is élő részei a magyar zenei hagyománynak. Szerzeményeiben mindig ott volt az emberi lélek mélysége, az érzelmek őszintesége és az a különleges líraiság, amely generációkon át meg tudta szólítani a hallgatókat. Nem véletlen, hogy művei napjaink előadóinak repertoáriában is fontos helyet foglalnak el. A következő hallgató is ezt bizonyítja. A Valakiért szól a harang című dal egyszerre elmélkedő és mélyen személyes vallomás az emberi sorsról, a veszteségekről és az összetartozásról. Már a cím is erős képet idéz. A harang szó nem csupán búcsút vagy gyászt jelenthet, hanem figyelmeztetést is arra, hogy az emberi életek összekapcsolódnak, és minden érzés, minden fájdalom közös emberi tapasztalat. A zenét Zé Horváth Gyula szerezte, a szöveget Tóth János István írta. Az előadó Tolnai András, aki hiteles átéléssel teli éneklésével, a mai magyar nóta élet egyik meghatározó művésze. Tolnai András munkásságát 2024-ben a Dankó Rádió Magyar Nóta díjjal ismerte el. A felvételen közreműködik Németh Csicsó József és zenekara, akik muzsikájukkal méltó hátteret teremtenek ehhez a megrendítő hangulatú hallgatóhoz.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, a Családunk Nótáit. A folytatásban az örökölt dallamokról és a legkedvesebb magyar nótákról Horváth Mihállyal beszélgetünk, aki száz halombattán hallgatja a Dankó Rádiót. Szeretettel üdvözlöm a vonalban. Mihály, kitől örökölte a nóták szeretetét?
1: Hát igazából a munkahelyen a kollégákkal születésnapon meg névnapon munkaidő után kimentünk az étterembe, és ott szoktunk nótázni. És akkor aztán Misi, hát mondja egy nótát, és akkor én is mondtam egy nótát, és akkor, de mondtam, segítsetek, mert én azért egyedül nem tudok ám nótázni, és akkor együtt az egész társaság. Olyan jó volt, azóta is visszasírom azokat a szép időket. Egy kollega még van, az 84 éves, Adonyba, annak küldtem a múltkor a Piros Rózsák beszélgetnek című nótát. Még azt el kell mondanom, hogy a múltkor többször beszélgetünk telefonon, és akkor mondom neki, hogy odafent a Jóistennek, és elénekeltem neki a telefonba, és akkor azt mondja nekem, Misi, akkor ezt írd le, ezt a számot, mert azt mondja, ez nekem nagyon bejön, azt mondja, nagyon tetszik ez a szám. Mondtam neki, hát akkor hallgass a rádióba, és akkor lehet hallani a Dankó Rádióba, de mondom, jó van, azon nem újon, hát majd mondom, akkor leírom neked. Én is nagyon szeretem az ilyen nótákat. Reggelente szoktam énekelni, és akkor az élettársam kint volt a teraszon, és akkor azt mondja, mert itt ment az utcán egy ember, és benézett, mert akkor úgy elengedem magamat jobban.
0: Ez azt jelenti, hogy az emberben benne van ez a jó rezgés, mert ennek az éneklésnek van egy energiaszintje, még ha sírva vigad is, ennek akkor is van egy jó energiája.
1: Igen, igen, én azért mondom, hogy nagyon szeretem, minden nap hallgatjuk.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a Családunk Nótáit. Sallai Mihály, Rácz Béla zenekari műve érkezik. A Piros Rózsák beszélgetnek egy hazai klasszikus magyar nóta, mely egy metaforikus történetet mesél el. A rózsák saját sorsukról beszélgetnek. Szépséget, szerelmet, bánatot vagy mulatságot szolgálnak, míg végül valaki le nem szedi őket. A nóta számos művész előadásában vált ismerté. Előadta többek között Szalai László, Karcagi Nagy Zoltán, de hallható Pataki Attilától is. Most a nóta zenekari változata csendül fel ifja Bergi Béla zenekara kíséretével, majd Egri József énekel. A kiváló primás ifja Bergi Béla zenekarával hallhatjuk az Odafenn a Jóistennek van egy sárgult kopott imakönyve című nótát.

0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta nem csak zenei örökségünk része, hanem családi emlékeink őrzője is. Sokszor egy-egy dallam többet mond minden kimondott szónál. Benne élnek nagyszüleink történetei, szüleink ünnepei, régi lakodalmak, családi összejövetelek, és azok az esték, amikor a közös éneklés összehozta a generációkat. Ezek a nóták a szívünkhöz tartoznak, mert velük együtt örököljük tovább múltunkat, érzéseinket, és magyarságunk lelki kincseit is. A magyar nótakincs megőrzése, ezért különösen fontos feladatunk. Amíg énekeljük, hallgatjuk és továbbadjuk ezeket a dallamokat, addig élnek velünk azok is, akiktől tanultuk őket. Egy családi nóta sokszor hidat jelent múlt és jelen között, összeköti a régi világ értékeit a mai ember érzelmeivel. A folytatásban Drágán Lajos debreceni születésű dalénekes és nótaszerző osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát. Hallgassuk szeretettel az ő személyes vallomását, és azt a nótát, amely számára a legmélyebben őrzi az emlékezés és az összetartozás érzését.
1: Drágán Lajos nótaénekes vagyok. Az édesapám kedves nótája volt a Kiskút Kerekeskút című magyar nóta. Nagyon sokszor énekelte munka közben, édesapám pékmester volt, és amíg dagasztott, sütött, addig ezt énekelte, ezt a nótát sokszor.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást itt a Dankó Rádióban, felidézve életünk fontos pillanatait, az első szerelmet, a búcsúkat, az örömteli találkozásokat, vagy azokat az estéket, amikor családtagjaink együtt énekeltek egy asztal körül. A magyar nóta különleges ereje abban rejlik, hogy őszintén is egyszerűen tud beszélni az emberi érzésekről. A következőkben a Kiskút Kerekeskút csendül fel Ihos József előadásában Szalai Antal prímás és zenekara kíséretével a Dankó Klub 2016-os budapesti felvételéről. Ez a közkedvelt népies dallam a régi falusi élet hangulatát, a közösségi együttlétek melegségét és a magyar néplélek derűjét idézi meg. Olyan nóta ez, amelyet sokan gyermekkorukból, családi ünnepekről vagy baráti összejövetelekről őriznek emlékeikben. Ezt követően Drágán Lajos előadásában hallhatjuk a Hányszor fogom megbánni című hallgatót Sárközi Béla és zenekarának kíséretével. A Szirmai László és Pálkerti Zsuzsanna alkotta szerzemény a magyar nóta érzelmes világát hordozza magában, a bánatot, a visszaemlékezést és az emberi szív örök vívódásait.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Villámcsárdás csendül fel Baranyai István zenekarával. A családunk nótáival jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket itt a Dankó Rádióban. Ezt követően népzenei műsorral, majd 21 órától a népek dalai világzenei összeállítással folytatjuk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártás vezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzserünk D-Szabó Ágotan nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Namény Krisztina. Átfogó légi támadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsérültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légi csapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találatért egy moszkvai olajfinomítót is. Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István, erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó, Lengyelországgal csaknem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Covid árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. Több mint 1600 pártfogoltjuk van, közülük minden ötödik gyerek 7 évnél fiatalabb volt, amikor egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette a járvány miatt. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a gyerekek támogatása azonban nem szűnt meg, bőven van még feladatuk. Halálos medvetámadás történt a Bolgár hegyekben, a főváros Szófia közelében. A bolgár belügyi tárca arról számolt be, hogy a nőstény barna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós dalfesztivált. A győztes produkció a Dara nevű előadó Bangaranga című popdala lett. Második helyen izraeli, harmadik helyen pedig román versenyző végzett. A Bécsben megrendezett megmérettetésen idén 35 ország versenyzői indultak. Izrael részvétele miatt több ország is bojkottálta a fesztivált, a tegnapi döntő előtt pedig több száz tüntető vonult fel a verseny helyszíne közelében. Holnap főként keleten, északkeleten várható eső, miközben a Dunántúlon már több órára kisüthet a nap. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok várható, a következő napokban melegszik az idő. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

1681-ben Debrecenben Gyulai Mihály, a Dobi Eklézsiának lelki pásztora, egy különös intelmekből álló könyvet bocsátott ki a közönség épülésére. A címlapján a következő hosszadalmas, már-már fülszöveggel felérő cím olvasható. Fertelmeskedős bujálkodó tánc jutalma, azaz olyan idvességes lelki tanítás, melyben a táncolás micsodás vétek légyen Isten ellen bőségesen megtanítatik, és az Isten szent könyvéből elegendőképpen megvilágosítatik. A táncolókat miképpen büntesse meg Isten, előnkbe adatik. A táncot javalló embereknek ellenvetésére felelet bőven és igazán nyújtatik, mi légyen ezért tisztünk, a tánc helyett előnkbe számláltatik. És ha valaki azt gondolná, hogy az ilyesféle kegyes intelmek bármiféle eredményt hoztak, és az emberek jó útra térvén leszoktak a táncolásról, bizony hatalmasat tévedne. A fennmaradt dokumentumokból, melyeknek javarésze tiltás, intés vagy erkölcsi prédikáció, leginkább csak arra lehet következtetni, hogy a tiltások tárgya napi valóság volt, eltörlése pedig csak jámboróhaj. De miről is van szó itt tulajdonképpen? A táncolás, mint olyan valójában azért üldözendő, mert új fertelmeskedő divatja támadt, nevezetesen a páros tánc, amelyben férfi és nő együtt forognak, és horribile dictu, fizikailag is megérintik egymást. Előző műsorunkban tárgyaltuk-e páros táncok előhírnökének a csalogatós szerelmi táncnak a kialakulását. Ebben a férfi és nő már együtt táncolnak, de egymás érintése nélkül, egymással szemben állva, egymást kerülgetve, irányítva, csalogatva, ahogy a 19. században a magyar tánc ábrázolások tanulsága szerint a magyarok is táncoltak. A szlovák néptáncokban ez még ma is élő formula, nem beszélve a páros cigánytáncokról. Az Allgemeine Musikalische Zeitung 1800-ban megjelent szemléletes leírása szerint a férfiak patetikus szólótánca után a magyarok párossal járt friss táncra váltanak. Így szól a szöveg. A friss táncokban már a szép nem is részt vesz. A táncos itt is úgy tesz, mint előbb, kezével, lábával ugyanazt míveli, ugyanazon figurákat veszi, csak hogy aránylag gyorsabban és némelyikor forog. A hölgy vele szemben áll, csipőjére téve egy vagy mindkét kezét, vigyázva nézi táncos a lábait, aki így módon a magáé által irányozza az ő menését, lépését, fordulatait. A leírás folytatásában már feltűnik az új mozzanat is, amely lényeges idő eltolódással, de az európai táncfejlődés tendenciáit követi. Némelykor a két személy egymáshoz közeledik, a férfi átfogja a nő derekát, ez kezét vállán nyugtatja, és így forognak egy ideig. Némelykor meg a férfi jelzésére a nő magában is fordul, ami egyik a legszebb táncfiguráknak. A reneszánszban kibontakozó szerelmi tánc kiteljesedése, felszabadult formája tehát már az, amikor férfi és nő egymást átölelve párosan forog. A testi érintkezés szabadsága mellett ez a másik fontos újdonság, a forgás, amely, ha jól csinálják, egyedül álló élményhez juttatja a táncost. Mai szóval élve úgy tudnám kifejezni, hogy más tudatállapotba került tőle, de minden narkotikum nélkül. Maga a tánc természetesen távol áll még attól a csárdásnak nevezett tánctól, amelyben szintén van forgás, de amely majd csak a 19. század végére alakul ki nemzeti műtáncként. Ezek a kezdeti páros táncok az ugrós-forgós tánccsaládba tartoznak, még akkor is, ha Erdélyben tovább élő változatait manapság tévesen csárdásnak nevezik. Hagyományőrző helyeken, mint a mezőség, találkozunk a táncfajta pontos megnevezésével, ott szökősnek, azaz ugrósnak nevezik. A Székelyföld egyik jellegzetes régies páros táncát pedig magyarul forgatósnak hívják. A forgatós román fordítása invertita, szlovákul ugyanez krucena.

Nem mindenki volt elragadtatva az új táncolási módtól. Német források szerint az 1400-as években még megbüntetik a párt, amely kiválik a körből és párosan forog. És megbüntetik a vőlegényt, meg a mennyasszonyt is, aki a lakodalmán erre a fertelmes dologra vállalkozik. A szaknyelven zárt összefogódzású párostánc divatjának első nyomaira, a nyugat-európai térhódításához hasonlóan, hazánkban is az egyházi írók által elítélt bűnök felsorolásában bukkanunk. A mi prédikátoraink is ezt a tapogatós táncot szapulják, szidják, ahol a férfi és nő egymást átölelve táncol. Ezek a szidalmak az új táncmód első hírmondói, melyek alapján a páros tánc népszerűségén túl jó néhány jellemző vonásáról is benyomást szerezhetünk. A legkorábbi ilyen témájú híradás Bornemisza Péternek a tapogatós tánc fertelmes vonásait ecsetelő, előző műsorunkban már idézett leírása 1578-ból. Ki barát táncot kezd, ki tapogatós táncot, és azban mind fület, szájat, orrot, mellyet, csecset, mind talpig eltapogatja, és úgy izgatja a sátán sokféle fertelmességre. Pázmány Péter 1636-ban éleslátóan világít rá a tánc motivációira, nagy tekintélyeket idézve. Szent Antonius írja, hogy ritkán lehet a tánc halálos bűn nélkül. Okát adja Petrarka, mert senki a táncot csak a szögdösésért nem szereti, hanem a kézfogások és szorítások, ölelések és tapogatások, a lassú beszélgetések tetszenek, melyekből olyat tanul az együgyű leány, hogy teljes életében megsiratja. A 17. századi körmendi kódex élvezetesen részletező leírást ad a szerinte eszement, vagy ahogy már említettem, más tudatállapotba kerülő táncosok viselkedéséről. Mint egy Káin szemmel pillogja a más feleségét. Ha nincs tapogatás, ott az asszony durcás, sőt, jókedvnek sem tartja. De hunyorgatással s ölel kapcsolással kedves táncát járja. A táncos eszétől fordult, ugráló vadkecskévé teszi magát. A bakok e cimborája, a latrok játékit járja, derekát lógatja, fejét s nyakát rázza, mint rossz lovú taigás, süvegét konyára a fülére vonja, szemei villognak, mint a vízbe hult lónak, száját tátogatja, hajahuját kiált és hopp haját, ugrik, igen topog, csúszás hányja lábát, mintha tolna gáját, karjai csóvája, pajkos az ő munkája, mint rongyos fársángosnak kezei csattognak. A már idézett dobi lelkipásztor Gyulai Mihály 1681-ben szép akkurátusan felsorolja a tánchoz kötődő valamennyi lehetséges bűnt. Köztük a csókváltásról és a táncos nő kiforgatásáról is értesülünk. Mert sok bűnökkel vagyon együvé kötve, úgy mint bujálkodással, szemtelen orcátlan paráznai nézéssel, fajtalan csókkal, tapogatással, ölelgetéssel, tenyérvakarással, tisztátalanságra való alkalmatossággal, kevéséggel, ugyanis kevéség nélkül nem lehet a tánc, öltözetben való nyalkasággal, hivalkodásnak bőségével, haraggal, veszekedéssel, szitkozódással, átkozódással, káromkodással, hamis és szükség kívül való esküvéssel, verekedéssel, egymásra való irigységgel. Debreceni János 1697-ben ezt a bűnlajstromot még a gyilkossággal is megtoldja. És mivel, hogy a magyar nemzetben, valamint másokban is él a tánc, és a vendégségekben és lakomákban gyakorolják is, tudnélik férfiak összefogódva asszonyokkal és gyalázatos leányokkal. Ez így sok bűnnel van egybekötve. És pedig eszelőséget és gőgöt eredményez az ittassággal, gyűlölködést és kicsapongást a bujasággal, és gyalázatos felingerléssel, fajtalansággal és néha gyilkosságokkal, mint ahogy ezt az események gyakran mutatják. Ők tudnélik testüket illegetve majd legugolnak és hajolnak, majd fölemelkednek és kiegyenesednek, majd lábukkal dobognak, kezükkel zajcsapnak, tapsolnak, mellüket mutogatják, simogatják, egymást átölelik, összesimulnak, testüket tapogatják, szájukkal kurjantanak és ordítanak, körbe karikában forogva fejüket ingatják és fennhordják, mint ahogy méltán nevezik az ilyen táncot az ördög malmának, a sátán dudájának. Hallgassunk meg most egy székelyföldi forgatóst a Péter Laki zenekar előadásában, Vavrinec András gyűjtéséből.

A zárt összefogódású páros tánc tehát olyan új elemekkel bővítette az intim kapcsolatteremtés lehetőségeit, amelyek nemigen fértek bele a régi világrendbe, s felbőszítették a kor erkölcsőseit. De hála nekik, mert a tánctörténet fejlődése ettől nem állt meg, mi viszont jó néhány olyan utaláshoz, adathoz juthattunk, amely révén némi képet alkothatunk a valóságos helyzetről. Bár vannak olyan források is, amelyek megértőbben kezelik a témát. Ilyen a vásárhelyi daloskönyv egy balassi stílusát idéző táncnótája. Mert én szemem szemeiddel szépen ismerkedik, kezem akkor kezeidnek szépen hizelkedik. Arbó 1588-ban megjelent párbeszédes tánckönyvében teljesen egyértelműen leszögezi, hogy a tánc a férfi és nő közötti kapcsolatteremtés nélkülözhetetlen és egyben leghatásosabb eszköze. Azt írja. A férfiak és nők keresik egymást, és nincs olyan dolog, amely jobban késztetné a férfit az udvariasságra, becsületességre és nagylelkűségre, mint a szerelem. Ha meg akar nősülni, világos, hogy társat szerezni odaadással és kecsességgel lehet, ami leginkább a táncban bontakozik ki. Mert ami a vívást és a labdajátékot illeti, a hölgyek nem akarnak azokban asszisztálni, félvén egy törött törtől vagy egy labdától, amely kárt tehetne bennük. És mi több, a táncot azért űzik, hogy kiderüljön, vajon a szerelmesek egészségesek-e, és jól bánnak-e tagjaikkal. A tánc végén meg van engedve, hogy megcsókolják párjukat, azért, hogy tisztelettudóan ugyan, de érezzék és szagolják egymást. Nincs-e rossz lehelletük, vagy illatuk, olyan, amit birkalapocka szagnak szoktak mondani. Így a társadalom jó berendezkedéséhez sikeres táncrendezvények szervezése is hozzátartozik. Ez a vélemény kísértetiesen hasonlít Korondi barátom Lőrinc Lajos megfogalmazására. Ő azt mondta, egy falusi élet keretén belül a tánc az nem olyan tánc, mint ahogy mi szakemberek nézzük. Az egy életforma, az egy közlési forma, az az anyanyelv szerves része, és ezzel ki is fejezik magukat a táncosok, de meg is értik egymást. De megérti a körben ülő közönség is azt a nyelvet, amit egymásnak közölnek a táncosok. Amikor egy fiú táncol egy lányjal, arról akárki mondjon akármit, ő a táncolás idő alatt pontosabban megállapítja, hogy ki az az illető. Jelenbeli hovatartozását, a munkaszeretetét, az ügyességét, az okosságát, mindent felmérhet a táncolás alatt. Felmérheti, hogy őt szereti-e vagy nem. Felméri azt is, hogy békés természetű-e vagy nem. Szóval mindent a világon. A táncolás alatt tökéletes életrajzot kap a lányról és jellemábrázolást. Olyannyira, hogy az többet soha az életben nem tud hozzápótolni semmit, ezt merem állítani. De a lány is pont így meg tudja állapítani a legényről, hogy hozzávaló vagy nem. Szóval rendkívül fontos dolog, hogy a táncolás maga egy olyan jellemábrázolás, egy olyan megnyilatkozás volt, egy olyan nyitottság, amelyen keresztül a táncoló pár betekinthetett egymás lelki világába.

Pesovár Ernő véleménye szerint nem véletlen, hogy a régi archaikus forma elsősorban a Kárpát-medence perem területein, Erdélyben, Felvidéken, a magyar, román és szlovák kultúrában élt tovább. Most hallgassunk meg egy szlovák forgatóst, azaz Krucenát, Potta Géza felvidéki primás zenekarának előadásában, Agócs Gergely gyűjtéséből.

Egy román forgatós meghallgatását azért javasolnám, mert a legtisztábban a románok őrizték meg a régi tánc eredeti aszimmetrikus ritmusát. A századforduló még a magyarok is így használták ezt a zenét, csak valahogy napjainkra simult ki némileg, vagy talán inkább úgy mondanám, hogy kopott kevésbé észrevehetővé benne az aszimmetria. Amikor Bartók Béla 1914-ben jobbágytelként fonográfra vette az időközben tankönyvekben páros ütemben elterjesztett malomnótát, a zenekar nélkül éneklő kislányok tökéletes 7-8-os ritmizálásban forgatós tánc üteme szerint énekelték.

A romantikát megelőző korszakokban a táncok terjedése, befogadása még természetes folyamatként zajlott. A hagyományokhoz való ragaszkodás dialektikus egyensúlyban volt az újabb és újabb külföldről érkező táncdivatok kedvelésével, azoknak a használatba vételével és folyamatos beépítésével. Ezt a természetes hozzáállást akkor még nem torzította el semmiféle ideológia. De a nemzeti mozgalmak fellobbanásával egy csapásra fontossá vált, hogy mi az, ami a nemzetre jellemző, zenében, táncban, viseletben. Ekkor már válogatni kellett a meglévő gazdag hagyatékból, és minden nemzet azt igyekezett kiválasztani, ami szerinte őre a legjellemzőbb volt, a leginkább kidomborította egyedülálló nemzeti karakterét. Ez szinte valamennyi kelet-európai népnél azonos recept szerint zajlott. Martin György szerint a szlovákok az ország északi vidékén élő szabaszláv hegyi pásztorok hajduh vagy odzemok táncát érzik magukénak, melyhez a kettős, osztrák-magyar elnyomás ellen lázadó betyár Jánosik legendáját is hozzáfűzik. A három különböző országban élő és egyesülni kívánó románok pedig az antikvitásból, a rómaiaktól eredeztetett rituális, kollektív férfi táncukat a kalusért avatják nemzeti törekvéseik táncbéli kifejezőjévé. A közelmúlt eseményei vagy a távoli történelmi mitoszok épp oly fontos szerepet játszottak tehát a nemzeti tudat megteremtésében, a tánctípusok kiválasztásában, mint az aktuális politikai társadalmi törekvések. A magyarok újkori történelmének szerencsétlen alakulása miatt 400 éven át vagy függetlenségi háború, vagy polgárháború dúlt, de azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a török megszállástól kezdve a kiegyezésig nem volt ebben az országban nyugalom. Ezért nem csoda, hogy a tánc, a fiatalság szórakozása főleg a katonai táborok színterén zajlott, és a nemzeti karakter keresésekor egyértelműen a fegyvertáncot járó katonaruhás táncosok kerültek a közfigyelem előterébe. A hajdutánc, amely már országosan, sőt a határokon is túlterjedt, a török elleni vitézhelytállás karakán táncbéli kifejezése volt. Az ebből kialakuló verbunk, a 18. századi verbúválások során mulatással, ivással, zeneszóval, tánccal, katonának csábított jobbágylegények férfi tánca, a magyar nemesség szemében a szabadságra, függetlenségre született nagymúltú lovas katona nemzet kifejezőjévé vált.

Megerősíti az imént vázolt helyzetképet egy német katonatiszt levele is, 1792-ből. Azt írja. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet reán tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód kifejezi. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életeleme a lovaglás. Valóban, tulajdonképp csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, és a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztában fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja a megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lenni. A sarkantyú összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Sarkantyú nélkül táncolva a magyar tánc elveszteni egész erejét, mert ezt a sarkantyú pengésétől kapja, melyet a táncos a zene ütemével ügyesen tud egyesíteni. A magyar tánc teljesen olyan embert jellemez ki magát szabadnak és korlátozatlannak érzi, mivel hogy a táncos teste felső részét hanyagul mozgatva, a lábaival tetszés szerinti fordulatokat tesz, addig táncol egymagában, ameddig akar, és akkor fogja meg a táncosnőjét, ha eszébe ötlik, és őt egész mesterkéletlenül jobbról balra, s balra jobbra körülforgatja. A magyar tánc egyszer mint komoly nemzet jellemzője. Ugyanis lehető kevés hajlongással kapcsolódik, a táncos kézen fogja táncosnőjét, lábainak és sarkantyúinak lassú mozgatásával kezd bele, elhagyja a táncosnőt, addig táncol magában, ameddig akar, mi alatt a táncosnőnek is egyedül kell táncolnia, míg nem végül őt párszor megforgatja, és aztán kiki magában külön táncol. Többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban nők nélkül táncoltak, és a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, ahol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyú ütemszerű összeverésében jelentkezik. Épp ez, hogy a magyar táncot egy férfi személy is táncolhatja, meg hogy valaki helyesen táncolhassa, rövid magyar katonai öltözetben és sarkantyúkkal ellátva kell lennie, erősített meg engem abban a gondolatomban, mely a táncról mindjárt kezdetben támad bennem, hogy ez teljességgel haditánc. Úgy látszik, egészen férfiak találták ki, akik éppen leszállanak lovaikról, és miután kardjukat letették, lábaik lassú mozgatásával kezdenek bele, hogy a lovaglásban való megerőltetésből felüdüljenek. Magukat abban a mértékben, amint a zene élénkebben működik, kedvüknek átengedik, és vérük fokozatos fölhevülésével megerősítik bátorságukat, hogy az új veszedelmeknek új bátorsággal mehessenek elébe. Ezek és ilyenféle gondolatok jutottak eszembe, amikor először láttam a magyar táncot, mely, mint hallom, a nápolyi királynak és a császári hercegeknek is nagyon tetszett Pozsonyban. E gondolatokat azon melegükben írom, amint bennem keletkeztek. Vagy nézzük egy angol utazó, Robert Townsend 1793-as leírását a magyar táncról. Ő is kiemeli a sarkantyú fontos szerepét. Azt írja. Az újoncok, mint nálunk, itt sem hiányozhatnak a vásárból. Alkalmat nyújtottak nekem némely magyar tánc megismerésére. A táncok tetszetősek, de a hornpipehoz, az angol matróztánchoz hasonlóan, igen fáradtságosak. A férfiak huszárruhájukban igen szép látványt nyújtanak, sarkantyújuk rózsája igen nagy, némelyik félpenny nagyságú, de nem hegyes. Egyik másiknak két rózsája is van. A sarkantyúk a zene erősítésére szolgálnak, miután a táncosok sarkuk összeverésével és csizmájukra, valamint nadrágjukra való csapkodással nagy zajt okoznak tánc közben.

0: Ezzel egy időben zajlik a párostáncok lassú, de szívós térnyerése is a magyarság körében. Kezdetben igen nagy az ellenállás, különösen abban az időszakban, amikor a romantika és a nemzeti függetlenségi mozgalom összekapcsolódásakor a megkülönböztető jegyeket kezdték keresni a zenében, táncban is. Hiszen akkor már az északról és nyugatról érkező új divatok nemzeti karaktert kezdtek ölteni. A magyar Simplicissimus már előző műsorunkban idézett szövege szerint 1683-ban a kassolyak táncai majdnem mind körtáncok. Valóban kecsesen és rendesen járják, nem mint a németek és franciák, akik ugrálásukat csodaszépnek képzelik. De hagyján, mindenkinek legszebb a magáé. Ez még jobbára esztétikai értelmű berzenkedés, de Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben leírt véleménye már mozgalmi elfogultságot is mutat, mikor kijelenti, hogy az igazi magyar tánc a lassú verbunkos, amit becses emlékű eleink, kik a nemzeti dolgokat korcsosodó unokáiknál jobban kedvelték, szebb és méltóbb kifejezéssel nemeses táncnak neveztek. A mi hiú, szapora és rendetlen táncunk, melyben az asszony személyek is ugrándoznak, ölelkeznek, keringenek, s kiki magáért és párjáért táncol, egész formájával megmutatja, hogy tót eredetű. Az ázsiai gravitással és méltósággal általjában ellenkezik. Hasonló húrokat pengett Balla Károly is 1823-ban. Némely kötéltáncolók se országa, se hazája lábfintorgatásokkal gyalázzák a magyar méltóságos táncot. Midől látjuk, hogy magunk közül is alig vagyon ezer közt egy, aki száz rudalódzásokat, fertelmes testfintorgásokat, keresztbe kocsba vágott szelességet ne keverne az elfelejtett, csak hébe-hóba pengő sarkantyú nagyságos ütése közé. Okát nem másban kell keresni, mint abban, ezen korcsosodásnak, hogy nemzetünk még ekkorig kevés figyelemmel volt táncára. Sem azt nem kérdezte, honnan származott, az úgynevezett máji magyar tánc, sem azt, milyennek kéne annak lenni, sem végre, hogy kellene rajta segíteni. Egy-két szeles, de talán tóttal atyafiságos magyar kedvét lelte az apjának vagy anyjának hajkoza nakoze táncában, sőt fiaival is megkedveltetvén lábra kapott végre a tóttánc. És elfelejték némely magyaraink, hogy a fellengző magyar muzsikának halálos ellensége légyen a térdek földhöz verése, és a nemes érzést megalacsonyítja a szép nem nyalábolása, nemtelen forgatása és ráncigálása, melyek, ha nem annyira is, mint a tóttáncban, de csak ugyan fordulgatnak elő a máji magyar frissesben is. Csak itt-ott a törzsökös magyar házaknál járják azon táncot, melynek rendetlensége és fajultsága fosztál meg azt a legszebb névtől. Sőt, illetődve tapasztalám egy magyar faluban, midőn egy kegyetlen bőgős, a kemenc torkán egy német nótát, a gatyás és rásaszoknyás köztársaság pedig a német táncot nyaggatták. Mit csinálsz, zsiga, mondám? Miért nyomorgatjátok a levegőt? A sötét képű prímás, ki már verejtékezett a nehéz munkába, kegyelmes uram, úgy mond, a nagyságos földes uraktól tanulták, paraszt uramék, ők elmék. Látnivaló, így származott az a rettenetes kár, az a nemzeti sérelem, hogy nemzetünk a korlátok közé szorított, idegen táncokat kedvelte meg, és a maga lelkes táncáról már-már felejtkezni látszatik. Cucor Gergely 1843-as morgolódása már mutatja azt a kialakuló szakadékot, mely a felsőbb körök divatmajmolása és a néphagyományhoz ragaszkodóbb magatartása között húzódik. Tőzsgyökeres megyékben is a mulatságokon a magyar táncot teljesen kiszorította az idegen. Ez a legfőbb körökből száműzve már csak a falusi bucsukon, menyegzőkben, a suhancok s mesterlegények vigalmaiban és legfellebb az igénytelen nemes házak magány falai között talált még menedéket és kedvelőket, de ez utolsók is a nyilvános tánctermekben a többségtől elragadtatván németül keringtek, franciául lejtőztek, kozákul ugráltak, s nem tudom miféle nemzetül nyargaltak. Ezt a hangulatot tükrözi Pálóczi Horváth Ádám jóval korábbi, még a napoleoni háborúk idejében szerzett éneke is. Kátai Zoltánt hallják.
1: Hát Isten néki, kapjunk rá, szokjunk rá a német táncra, a német táncra. Úgyis már régen megnyertek, rávertek a szolgaláncra, a szolgaláncra. A muzsikás nem ismeri, nem veri a mi húrunkat, a mi húrunkat. S hastáért húz, mi pengessük, jobb vessük el sarkantyunkat, el sarkantyunkat.

már régen érzem. A nagy sasa, kakas, körme, mi vétett, körme, mi vétett, hogy Stájer végzi, a nemrég végvendég, hoztam minétet, hoztam minétet. Nyalka csizmám elrombolja, porszolga sarúformára, sarúformára. Fűzött topánom elnyírtes, ütötte cipőkaptára, cipőkaptára. Szánd meg Árpádom még unokádat, tartsd meg ez véren szerzett hazádat. Isten úgy látszik, elvette, letette szent kezit rólunk, szent kezit rólunk.

De hiába volt minden berzenkedés. A reformkor jóval konszolidáltabb viszonyai közt már beindult a társasági élet felsőbb körökben is, és megkövetelte a társastánc kérdés aktuális politikai igényeket és kielégítő megoldását. Martin György, a szomszédságra is kitekintve, a következőket írja erről a jelenségről. A fejlődés későbbi szakaszában a 19. század derekára a férfi táncokhoz egy-egy páros tánctípus is kapcsolódik, melynek kiválasztásában és elterjesztésében a társas szórakozások nemzeti tartalmának biztosítása játssza a főszerepet. A magyaroknál a rögtönzött individuális csárdás válik divattá, mely egyik múlt századi zeneszerzőnk jellemzése szerint rögtönzött formájával hasonló a szabadságot jelképező forgó láng oszlophoz, mely szüntelenül változtatja alakját. A szlovákok a csárdás északi rokonát, a Friska nevű ugrós párostáncot választják, és a század közepére a nemzeti érzelmű román értelmiség is megalkotja a Romána és Hacigána nevű műtáncait az erdélyi forgós párostáncokból. Hasznos mulatságok

Befejezésül azokat a kritikai hangokat szeretném bemutatni, amelyek a nemzeti tánc a nemeses Verbum színpadra kerülésekor pendültek meg. Meg kell mondjam, hogy őszinte meglepetéssel olvastam ezeket a problémafelvetéseket, mert kísértetiesen emlékeztetnek azokra a vitákra, amelyeket a színpadi néptáncról ma is folytatunk. Berzsenyi Dániel 1832-ben az üres virtuózitás ma is oly gyakran kísértő bűnét veti a mindenáron érdekességet hajszoló művészek szemére. Mert a hasznosra nem ügyelő művész nem használni, hanem csodáltatni akarván, a józan és szép középről csak hamar rút különösségbe, fölöttibbségbe és különféle céltalan végletekbe bukik. Az ének, melynek célja az értelmes beszédet a hanglebegés harmóniás játéka által megszebbíteni, elnyeli a beszédnek egész értelmét, s által megy az értelmetlen muzsikába, a szép emberi hangból a fülemile hangjaiba, s csak akkor ér célt, ha tüdőt repeszt. A muzsika, melynek tárgya a szép érzelmek kinyomása, által megy a képiratba, festeni a fülnek szemtárgyokat és kapucédulákat. A tánc, melynek célja mozdulataink harmoniázatja, s minden erőnknek gyönyörrel járó kifejezése, által megy a nyakszegő nehézségekkel való küzdésbe és kötelen táncolásba. Vahot Imre 1841-ben így kell az általa elhanyagoltnak vélt magyar nemzeti tánc védelmére. Azoknak, kik nemzeti táncunkat színpadra vivék, egy-két kivétellel igen keveset köszönhetünk, mert cikornyás, erőltetett, feszes modorukkal többnyire elferítették azt, és ezen színpadi iskolából kerültek ki a ma híres magyar szóló táncosok, kik társas mulatságokban is sok kérelem és nógatás után Martinovics egyhangú és unalmas nótája mellett ugyancsak átkozottan rakták a lőcsöket, míg a körültük bot exekúció formában álló tisztelt nézőség bámulva tapsolt egy természetlen szépségnek. Nincs itt egyéb kérdés, mint az. Vajon úgy, amint meg volt kezdve, tovább is minden szabály nélkül csak természetesen táncolják azt, vagy kissé rendbeszedve? Minden esetre ez utóbbit kell választani, mert a puszta természetesség ugyan magában is szép lehet, de a művészeti természetesség még szebb. Azonban nemzeti társastáncunk szabályozása csak oly feltételek alatt engedhető meg, ha azáltal eredeti sajátosságából, egyszerű szépségéből legkisebbet sem veszt, s holmi feszes, cifra, torzfigurákkal el nem rontatik, sőt, ellenkezőleg, ha könnyű, hajlékony természeténél fogva, a szabályozó által oly szépé alakítatik, hogy művészi becsben valamennyi társastáncot felülmúlja. Mai műsorunkat egy felvidéki zenekar muzsikájával zárjuk. Potta Géza együttese a közelmúltig játszotta a 19.

19. században kialakult nemzeti zenét hamisítatlan korhű stílusban. Először egy úgynevezett hallgatót játszanak, mely, bár erről most kevés szó esett, szintén ennek a kornak a terméke, azzal az érdekességgel, hogy a régies rubátó pásztor stílus továbbélését láthatjuk benne. Ez az a pont, ahol az új népies műzene a leglátványosabban kapcsolódik a régi hagyományokhoz. Ezt követi egy györkei verbunk, feszesen, katonásan és méltóságteljesen, ahogy ezt a régi magyarjaink mindig is elvárták.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! A Danko Rádióban indul vasárnap este a Népek dalai világzenei válogatásunk. Hamarosan újdonsággal, nem sokára Anushka Shankar érkezik, a Londonban született indiai származású művész, szitárjátékosként, zenészként, íróként és színésznőként is megismerhettük. 14 Grammy jelölése mellett ő volt az első indiai művész, aki élőben fellépett, és műsorvezetőként is közreműködött a 2006-os díjátadó gálán. Anushka Shankar hamarosan jön, a világzenei feldolgozások között pedig a Gypsy Kings felvételét hallgatjuk majd, a Volare című dalt. Érdemes tehát velünk maradni. A Népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Danko Rádióban. Elsőként magyar világzene. Itt van a Cimbali Band és Danis Dóra, valamint a Csipkés című dal.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

újdonsággal folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Anushka Shankar, a Londonban született indiai származású énekes következik, akinek sok színűsége nem csak zenéiben, hanem egész művészetében megmutatkozik. Egyszerre definiálja magát szitárjátékosként, zenészként, íróként és színésznőként. Ezt a sokoldalúságot mi sem bizonyítja jobban, hogy a klasszikustól a kortárson át minden stílusban alkot, sőt, zenéit elektronikus hatások is fűszerezik. Amellett, hogy 14 Grammy-díjra jelölték. Ő volt az első indiai, aki élőben fellépett és műsorvezetőként is közreműködött a 2006-os díjátadó gálán. Nem sokára meghallgatjuk Anushka Daybreak című dalát. Ez egy instrumentális felvétel, de mégis úgy érezzük, mintha megszólítana bennünket. Nyers erő és nyugalom jellemzi egyszerre. A szitár hangja tökéletesen felépíti azt a különleges, tiszta atmoszférát, amiben a hallgató egyből elmerül, amit meghallja az első hangokat. Jöjjön is! Anushka Shankar tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Itt a Dankó Rádió világzenei feldolgozással folytatjuk a Gypsy Kings Volare című dalával. A dal eredeti címe Kékre színezett kék, és mi más lehetett rajta érteni, mint a gyönyörű mediterrán kék tiszta jégboltot. A dal ismertebb címe ugye Volare, ez a muzsika képviselte Olaszországot az 1958-as Eurovíziós dalfesztiválon. A Volaret Domenico Modugno adta elő, amiben a repüléshez hasonlító érzésként írja le, amikor a szerelmével lehet. A döntőben a fellépési sorrendben elsőként adták elő, a szavazás során 13 pontot szerzett, ami a harmadik helyig repítette a 10 fős mezőnyben. A latinos temperamentummal átitatott dal nem csak a mediterrán országokat hódította meg a szavazás során, de rávoksoltak például a németek és a belgák is. Teli találatnak bizonyult a nóta, a verseny történetének egyik leghíresebb dalaként szavazták meg az évek folyamán, amiért az énekest két Grammy-díjjal is jutalmazták. A Gypsy Kings tagja Race, akit elmondása szerint mindig a szíve vezette az éneklésben, jól tette, hogy ezúttal is hallgatott a belső megérzéseire, és feldolgozta híres zenekarával a dalt. Az eredmény egy igazi, energikus, örökzöld muzsika lett. Volare, itt a Gypsy Kings, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. Penso con sueño parecido.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva különleges művészi világában. Az ukrán népzene találkozik a jazz, az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motívumokat dolgoz fel, amelyet nagymamák és nagypapák meséltek el neki, a Kárpátokban vagy éppen Kijev környékén.

Ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek Ganna előadásában új életre kelnek, különleges hangkezelésének, effektezett lopjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodtak a dicsérettel. Az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világzenei szintéren.

amely 2023 nyarán hangzott el a 44. Euróradio Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jó estét kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Ebben az órában is lesz újdonság. Vanny Fox érkezik. Zenéjében egyszerre van jelen Lisszabon sodró energiája és Párizs befelé figyelő csendje. A dal, amelyet játszunk tőle, Alento, különleges találkozás Anamurával, a fadu egyik legnagyobb kortárs hangjával. Mura hangja szinte lebeg az elektronikával átszőtt ritmus alapok fölött. Hamarosan ezt a felvételt hallgatjuk majd tehát. A világzenei feldolgozások között pedig érkezik majd Kubából Celia Cruz. És a Terra Profonda. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal a Dankó Rádióban. Jó szórakozást!

Újdonsággal folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, az elektronikus zene egyik alműfajaként ismert Batida hangzása Lisszabon utcáiról indult, ahol keveredett az Angolából, Kongóból, a francia Antillákról érkező ritmusokkal. Ebben a zenei közegben nőtt fel Vanny Fox, akinek zenéje egyszerre hordozza Lisszabon és az életének másik fontos helyszíne, Párizs energiáját. Azaz, ahogy ő fogalmaz, a sodrólüktetést és a befelé figyelő csendet. Az egyik legmeghatóbb darab 2025-ös lemezén a nem sokára hallható Lento, amely egyben egy különleges találkozás Anamurával, a fadu egyik legnagyobb kortárs hangjával. A dalban nem a hagyományt írják újra, hanem szabaddá teszik. Mora nem a fadu kötelező íveit énekli, hanem szinte lebeg Vanny Fox elektronikával átszőtt ritmus alapjai fölött. A dal lassúsága nem gyenge, hanem ellenállás, finom, női és mélyen emberi. Anamura csodálattal figyelte Vanny Fox dalszerzési folyamatát. Szerinte ő nem a versszakokat számolja, hanem egyszerűen a szívéből dolgozik. Hallgatva ezt a varázslatos felvételt, mi is megbizonyosodhatunk erről. Jön tehát Vanny Fox és Anamura, valamint a Lento című felvétel. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: a Dankó Rádió, a most következő világzenei klasszikus egy feldolgozás. Az eredetit Gloria Gaynor vitte sikerre 1978-ban I Will Survive címmel. Hirtelen 14 millió példányban kelt el világszerte a dal, igazi diszkó himnusz lett. Természetesen vezette a legfontosabb slágerlistákat, és Grammy-díjjal jutalmazták, több mint 20 nyelven készült el a feldolgozása, köztük arabul is. Elénekelte a kubai zene nagyasszonya Celia Cruz is, 2000-ben megjelent nagy lemezén. Latin Grammy-díjjal jutalmazták egyébként érte. Celia Cruz miután elhagyta Kubát, és ezért Fidel Castro nagyon megharagodott rá, a kubai emigránsok példaképévé vált. Ő lett a Castroval való szembenállás szimbóluma. Miami-ban még utcát is neveztek el róla, és noha az Egyesült Államokban igazi otthonra lelt, szíve mélyén mindvégig kubai maradt. Még angolul sem szívesen szólalt meg. Ő jön, Celia Cruz, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják benne a népek, dalait, világzenei magazinunkat. Budapesten 2012. szeptemberében állt össze a következő zenekar, a Terra Profonda, melynek jelentése, a nevük jelentése, mély föld. La Buio Vincenzo palermói születésű énekes dalszerző határozta el, hogy bluesban és amerikai roots musicban fogant szerzeményeihez különleges társakat keres. Kis Krisztián népzenész, kísérleti zenész és Szabó Mátyás jazz, basszus, gitáros személyében találta meg a tökéletes muzsikusokat. A zenekar az elmúlt években a magyarországi koncert és fesztivál színpadok rendszeres szereplője lett, emellett külföldi fesztiválokon is bemutatkozhatott. Bár a bemutatkozó lemezre csak saját szerzemények kerültek fel, sokféle forrásból merítettek a 2019-es korongot Sitkén, a Kálvária kápolnában rögzítették. A lemez címadó dalát fogjuk most meghallgatni, egy természeti képekből építkező éteri szerelmes dalt. Jön tehát a Terra Profonda itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek Dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Tankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Tankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Folytatjuk a Tankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Ebben az órában jön egy újdonság, a Baselám felvétele. Annak a fiatal zenekarnak a második albumáról, amely Titkon címmel nem sokkal a megjelenése után az európai világzenei listára is felkerült. Hangzásukat erős improvizatív energia mozgatja, amelyben a harmonika, a szaxofon, a klarinét, a brácsa, a nagybőgő, a hegedű, a cimbalom, a gitár és az ének együtt alakít ki. Egy igazán mai lendületes megszólalást jönnek, tehát ők a Baselán hamarosan, és a világzenei feldolgozások között is játszunk egy kitűnő dal Svájcból, Bastian Baker és a Hallelujah című felvétel érkezik majd. Maradjanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Tankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

ízleljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

újdonsággal folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Baselán felvétele jön. Annak a fiatal zenekarnak a második albumáról érkezik egy felvétel, amelynek Titkon című lemeze a megjelenés után nem sokkal az európai világzenei listára is felkerült, előkerül helyen szerepelve. A Herédi Zsombor köré szerveződött együttes az autentikus folk gyökereiből indul ki, de zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene elemei is természetesen találkoznak. Hangzásukat gazdag, improvizatív energia mozgatja, miközben a harmonika, a szaxofon, a klarinét, a brácsa, a nagybőgő, a hegedű, a cimbalom, a gitár és az ének együtt alakít ki egy igazán mai, lendületes megszólalást. A Titkon lemez sikere azt is mutatja, hogy ez a fiatal csapat már nem csak itthon, hanem a nemzetközi világzenei térben is komoly figyelmet kap. Ők jönnek a Baselán, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Egy világzenei feldolgozással folytatjuk. Ez a Dankó Rádió, benne a népek dalai. Leonard Cohen 1984-es albumán jelent meg először a vallásos témájú Halleluja című dal, amely Dávidra hivatkozik. Volt egy titkos akkord, melyet Dávid játszott, és az Úrnak kedvére volt. Egy New Yorki szállodai szobában a padlón gubbasztva, vagy 80 tervét írta le a dalra. Természetesen sok feldolgozása született, az előadók gyakran cserélnek is egy-egy szót a szövegben. Kid Lang, amerikai énekesnő azt mondta, szerinte a dal az emberi vágy és a spirituális bölcsesség megkeresése közötti küzdelemről szól, és ez a két hely között van. Leonard Cohen halálát követően ismét nagyon népszerű lett a felvétel, és akkor 2016-ban először felkerült az amerikai sláger listára is. Ez azért történhetett így, mert évtizedeken keresztül Leonard Cohen Kanadában és Európában volt sikeres. Azt a lemezét, amelyen a Halleluja megjelent, az USA-ban nem is adták ki. Később az énekes gúnyosan megjegyezte, milyen nagyra értékeli a mértékletességet, amit amerikai kiadója mutatott lemezei népszerűsítésében. A sok kiváló feldolgozás közül mi most a svájci Bastian Baker rendkívül visszafogott verzióját játsszuk, amelyet 2011-ben énekelt el, 20 éves korában. Ő jön most a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Dankó Rádióban ezen a héten Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva jelenleg Berlinben él, de visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtőmunkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, idős embereket keresett fel, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs kísérleti jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanígy a szeretet, a tavasz ébredése és az ukrán nők ereje is.

az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Liszt-Ferenc Akadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott. Saját kvintetje mellett, amelynek tagjai Németországból, Ausztriából és Svédországból érkeztek, gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi luppedál segítségével, miközben hol jazzt, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

Ganna koncertjét, amely 2023 nyarán hangzott el a 44. Euróradio Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

0: a csoda csárdás, Nagyási gyárom.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon

Majd megeszlek pompaszát, csókotát, táncra perdünk köröttem a világ. Rabia lettem szép szemednek, úgy szeretlek, majd megeszlek pompaszát, csókotát,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: A kiskereki betyárcsárda című hallgatóval kezdjük a mai 20 csak prímást. Itt a Dankó Rádióban köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában is. Kolostyák Gyulának nem sokára Budai Sándor zenekara muzsikál. 2021-ben készült a felvétel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Majd hozunk egyet a 2022-es évből is, ez a Duna Televízióban készült, de a műsor hasonló címet visel. Szabadi Frank Ignác megzenésített Petőfi Sándor versét Csík József énekli. Befordultam a konyhára. Ifja Berki Béla és zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

Egy cica, két cica, Dankó Pista frissét hamarosan Kalmár Magda előadásában élvezhetjük. De előtte még jön egy kis badacsonyi kéknyelű, Besenyei Ferenc énekli már is, Morvai Károly és Szondi István csárdását.

csonyi kék nyelőt, finom, drága, jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kislány megtelenült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket tetézte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megélte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket tetézte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megélte. Megittunk mi minden bort, ami padacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, melyet már is három dankóklubos felvétellel folytatunk, mindhárom Budapesten készült. Csendül a nóta, Kéler Béla és Adorján Sándor frissét, Kollár Katalin és idősebb Dezsi György énekliál nekünk a Budapesti Tália Színházból, 2016-ból. Balázs József és zenekara játszik. Előtte szintén egy Tália Színházban készült felvételt játszunk, két dal is hallható ezúttal Dócs Pétertől, a Vásárhelyi Híres Promenádon és a Lőre, Lőre, de Savanyú Cudar Lőre című dalok. 2014-es a felvétel, amelyen Terék József és zenekara muzsikál. Most pedig a Sára Sándor vetítőteremből hozunk egy dalt, Sturc József hallgatóját énekli Farkas Rozika, hálás szívvel, tisztelettel, már is Berki Péter zenekara muzsikál.

Pipiros a pipacs virága. Hallhattuk az iménti percekben Lányi Géza és Pósa Lajos csárdásában Kovács Apollóniát. Zalatóth Erzsébet Vékony deszka kerítés címmel szintén egy csárdást énekelt, a művésznőnek Kócé Gyula zenekara játszott. A folytatásban is muzsikálunk természetesen, itt a Dankó Rádióban továbbra is a Hús csak prímás szól, Hegedűmnek minden húrja címmel Olá Attila és László Mária hallgatója következik. Nádasdi Lászlónak Juhan János zenekara muzsikál. Utána Erdély Mihály csárdását Máté Otília énekli, legyen úgy, mint régen volt.

0: hegedű, jó barátom, ne hagyd nyugodj már.
1: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

az iménti percekben Puka Károly zenekara muzsikált Máté Otília kíséreteként. A folytatásban most kezdődik a tánc címmel, majd meghallgathatjuk Kubányi György frissét Solti Károly előadásában, előtte pedig Somogyi Erika dalol nekünk. Két nótát is hallhatunk a művésznőtől, valamint Varga Jenő zenekarától. Az egyik Kikli Tivadar és Babusa Miklós csádása, Szerelem, szerelem, a másik pedig Szerdahely János és Bakai Zsuzsa szerzeménye, az Egy-két csók, cserebere csók.

0: Szól tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, abbál, áll, abbál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Ótával tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, abbál, áll, abbál.
1: Azt mondják, hogy szerencsém van. A füredi Anna bálon, ennek a kislánynak, ég a kunyhó, ropog a nád, ezekkel a dalokkal folytatódik a Húscsak Prímás. A frisst Pataki István énekli majd el nekünk, még a csárdást Kosár Szabolcstól hallgathatjuk, valamint Farkis Béla zenekarától. Ez a felvétel 2022-ben készült Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Az Andalgó Zerkovics Béla szerzeménye, Karcagi Nagy Zoltánnak majd Tordai Zoltánék játszanak. Most azonban jöjjön a hallgató, Esznagy Endre és Dóri József dala, Szőlősi Emese és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának tolmácsolásában. Ez a felvétel is Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból való.

0: legszebb véget.
1: Esik eső csendesen. Kalmár Pál archív felvételről hallható nem sokára itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímásában Lengyel Miska és Szenkár Dezső dalának előadójaként. A felvételen ifjabb Magyar Imrét és zenekarát is halljuk. Most pedig jöjjön 60-i Kis Gyöngyi, a 2023-as év magyar nótadíjasa, aki Kőméves Imre hallgatóját énekli Hankó József zenekarával. Lekaszálták már a rétet.

esik, esél csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik, eső, kopogós, boríd rá a kendődet a fejedre. Esik, eső, kopogós, boríd rá a kendődet a fejedre. Kényes ajány, tudom én azt. Gyere, babám, sose bánt azt. Esik, eső, kopogón, boríd rá a kendődet a fejedre.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás, így hát el kell búcsúznom önöktől, teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk, jól lehet a Húscsök Prímás hamarosan véget ér. Még a Poem című szerzeményt meghallgathatjuk 1983-ból Lakatos Miklós zenekarának tolmácsolásában. Minden jót, Morvai Noémit hallott!

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók